A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
2: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: nagyon jól veszem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a II. Régészeti Gasztronómiai Fesztiválon. Balognész Hűt Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
2: Volt nekünk egy régi magyarországi ízei gasztrorendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
1: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Nem tudhatom, mit jelent másnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a búza adományok gyűjtése. Nyíregyházi siker a Petkupán. Többnyire derültebb idő várható. Kis Dániel vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkbe kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apropata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Összehangolt közbiztonsági akció Szabolcsban, a rendőrök komplex közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi és migrációs ellenőrzést tartottak a napokban a nyíregyházi, nyírbátori és tiszavasvári rendőrkapitányságok illetékességi területén. Összesen 130-an vettek részt az akcióban. A földi egységeket a levegőből helikopter és drónok is segítették. A rendőrkapitányság munkatársai több mint 900 esetben intézkedtek. 47 körözöttet csíptek el, több mint 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 8 esetben pedig a szabálysértési feljelentést is megtették. A rendőrség közölte, hasonló akciókra a jövőben is lehet számítani. Jezőlámpás csomópontokban végeztek karbantartási munkákat a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. Az ellenőrzés során átvizsgálták a lámpák működését, elvégezték azok tisztítását is. Szükség esetén a kiégett fényforrásokat is cserélik ilyen esetekben, hogy a közlekedők minden időszakban biztonságosan használhassák a csomópontokat. Olvasható a város honlapján. Újabb szakmai siker az Aquarius élmény és parkfürdőben. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere minősítésen 3 kategóriában is 5 csillagos minősítést szereztek, közölte a Sóstó Gyógyfürdők ZRT. Az Aquarius élményfürdőt élményfürdő kategóriában, a parkfürdő strandfürdő kategóriában, az Aquarius fürdőgyógyászatot gyógyfürdő kategóriában ismét 5 csillagos besorolásra minősítette a bizottság. A Magyar Fürdőszövetség által felügyelt a fürdők nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014 óta elérhető a hazai fürdők számára. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2016-ban kezdeményezte először a minősítést, és már akkor a kategóriák legmagasabb fokozatát érte el. 3 napos észtországi szakmai találkozón járt a nyíregyházi önkormányzat és a turisztikai non-profit vállalat delegációja. Az eseményen résztvevők a fenntartható turizmus jó gyakorlatait és a fejlesztések mérésére szolgáló módszereket ismerték meg. Olyan megoldásokról volt szó, amelyek egyszerre szolgálják a látogatók igényeit, a helyi közösségek érdekeit és a természeti környezet védelmét. A város éjszakai életének fejlesztése, a körforgásos gazdaság helyi megoldása is egyaránt téma volt, számolt be róla a nyíregyháza.hu. Fafarogók lépték el a Sóstói Múzeumfalut, a skanzen adott otthont a 19. regionális faműves alkotótábornak, ahol ezúttal fa ülőalkalmatosságok készültek, írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti Egyesület. A munkákhoz a múzeumi gyűjteményből merítettek ihletet az alkotók. Az elkészült kis székeket a közeljövőben a népművészeti kiállításon is megtekinthetik a skanzen látogatói. Rekorderedménnyel zárult a 2026-os általános felvételi eljárás a Nyíregyházi Egyetemen. Összesen 2256 jelentkező nyert felvételt, közülük több mint 1800-an állami ösztöndíjas képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat szeptembertől. A részletekről kérdeztük Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest.
4: 3400 első helyes jelentkezők közül 67%-nak sikerült bejutnia valamelyik szakunkra. A sorrend a képzési területek között nem változott, hiszen elsődleges volt a pedagógus képzési területnek rollernek a népszerűsége. Ezt követte a műszaki, a gazdaságtudományi, az informatika és a sporttudományi képzési terület. A pedagógus képzési területen belül legnépszerűbb a csecsemő és kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus alapképzési szak volt, de emellett a tanári mesterképzési szakot is nagyon sokan választották.
2: Segítik az iskola kezdés Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett szelúzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások szeptember 1-én. Minden eddiginél több elsőéves kezdheti meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen a 2026-27-es tanévben. Több mint 8200 hallgató nyert felvételt az intézmény valamely képzésére. A felvételi eljárásban kiemelkedően teljesítettek a Debreceni Egyetem székhelyén kívüli képzési helyek. Nyíregyházán 403-an kezdhetik meg tanulmányaikat az intézmény valamely szakán, írja az UNIDEB. Kitérnek arra is, hogy a pótfelvételi eljárás keretében augusztus 7-ig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszeren keresztül. Újabb Erasmus Plus programon vettek részt a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda tagjai. A csoport nemzetközi ifjúsági cserét szervezett Nyíregyházán. Francia, olasz, török és magyar fiatalok is érkeztek városunkba. A 10 napos eseményen áttekintették a demokrácia helyzetét, előadásokat hallgattak meg, vitákat folytattak le. A projekt végén pedig közösen egy angol nyelvű kisfilmet is készítettek, amit a Móricz Zsigmond könyvtárban be is mutattak az érdeklődőknek. Közölte rádiónkkal Décsi Dorottya diákpolgármester. Megkezdődött a búza adományok gyűjtése a Magyarok Kenyere programban. Szerte a Kárpát-medencében 300 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, mondta el rádiónak a Magyarok Kenyere program vezetője. Horváth Vivien elmondta, tavaly közel 1200 tonna búza gyűlt össze a rászorulóknak.
5: A Magyarok Kenyere már nem csupán egy segítségnyújtó és karitatív program, hanem az összefogás szimbólumává is vált. A fő tevékenységét még mindig a búzaadományok gyűjtése jelenti. Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
2: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén Martonvásáron tartják, augusztus 5-én. Nyíregyházi siker született az első egyetemi PET kupán, a Nyepet csapat nyerte meg a versenyt. A megmérettetésen a 9 egyetemi csapat együttesen csaknem 3 tonna hulladékot gyűjtött össze a Bodrog árteréből. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és megszerezték az első helyet, közölte az intézmény. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkhoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A 3. itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Fontos pillanatok a Nyíregyházi Állatpark Maki csapatában. A sárga szakállas Maki család egy hím, a Gyűrűs Parkú Maki csapata pedig 2 nőstény utóddal gyarapodott. A 3 hónapos kölykök már átestek az első állatorvosi vizsgálatokon is, mondta az állatpark szóvivője. Petró Zsuzsa tájékoztatása szerint ellenőrizték az állatok általános egészségi állapotát. Megtörtént az egyedi azonosításuk. Megkapták első vakcinájukat, és az ivaruk is ekkor vált bizonyossá. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Jó reggelt kívánunk a hosszú hírek után, 6 óra után 10 perccel kívánok mindenkinek csodás keddi napot. Július 28-a van, amikor is a nap fölkelt, és azt gondolom, hogy a nyugalom jellemzi az utakat. No, zenékben azért lesz egy kis hevület, mert hogy meglódulunk ebben az órában, illetve egészen 10-ig hozom a jó hangulatot és a rengeteg friss infót itt a Besten. Én Zenta Jerit vagyok, ő pedig már Justin Timberlake. Indul a Best reggel!

volt Will Smith, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Kívánok mindenkinek nagyon szép reggelt. Kedd van, július 28-a, és már is itt vagyok, hogy mosolyjal indítsuk ezt a napot, úgyhogy akár úton vagyunk, akár még csak éppen a második, vagy első, vagy nem tudom ki hányadik kávét kortyolja. Én azt gondolom, a következő 4 órában megadjuk a lendületet, mert ugye együtt ébredünk, zenével, jó kedvel és egy csomó érdekes történettel is készültem. Időjárási fronton azért nem sokára hírekkel érkezik majd Dániel, hiszen

fél hétkor hozza nekünk a legfrissebb infót. Kellemesek még a reggelek, lehet jókat szellőztetni, és persze nyugodtan nekiindulni ennek a napnak. Én a legjobb zenék között hozom Avril Lavigne-dalát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán, véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zene sóstón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a CoMove projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a zene sóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyereksóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a

hét után vagyunk. Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, hogyan telt a hétvége. Rengeteg élménnyel gazdagodhattunk, remélem, hiszen kellemes idő volt, és én is azt tapasztaltam, hogy nagyon sok helyen voltak kis bulik, megmozdulások, ja, és azért ne felejtsük el, hogy itt a pénteki Spari meccs után azért jó kis lendületet kapott még a városka, legalábbis azt gondolom az nagy teljesítmény, hogy 26 év után győzte le a Spari az Újpestet, úgyhogy ez egy nagyon jó kis dolog volt. Én is sétáltam pont akkor haza, és jött egy Spari meccsben lévő fiatalember velem szemben, és kérdeztem, hogy hogyan alakult a meccs, mi történt, és hát győztünk, azt mondja, 2-1-re. Na mondom, hajrá, hajrá, akkor jó kis ünneplést kívánok mindenkinek. Sikert a mai naphoz, amihez a legjobb zenék lendületét már is megadom Christina Aguilera-val. Kívánok jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést. This is...

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

legjobb zenék itt a Best FM-en szólnak, nem sokára 7 óra van, úgyhogy aki 7 órára megy dolgozni, hát nekik már biztos, hogy lefőtt a kávé, és el is indulgatnak úgy óvatosan, viszont akik a szabadságukat töltik, nekik nagyon jó pihenést kívánok. Ha pedig valaki most csatlakozik hozzánk, akkor én nagy szeretettel köszöntöm, én Zentai Edit vagyok, és örülök, hogy velem rádiózik. Egyébként így július vége már ugye javában tart, és nagyon sokaknak nem csak a munkáról, hanem tényleg a strandolásról, a hosszú estékről és a nyaralásról szól. Nem tudom, hogy hogy vannak vele a Best FM hallgatók, hogy korán kelnek-e ilyenkor is, vagy mondjuk a megérdemelt szabadság alatt végre eljön az a pillanat, amikor tudnak sokáig aludni. Ha igen, akkor hagyjuk még őket pihenni, mert hogy kell tölteni, és azt a bizonyos akkumulátort nem csak meríteni, és ez jellemző az emberi mindennapokra is. Én a legjobb zenékkel azért megpróbálok egy kis lendületet hozni július 28-án kedden. Jön a Well Hello és az Apu vedd meg nekem a várost. Itt a 103.9-en, aztán nem sokára 7 óra, a friss hírekkel is érkezik majd Kis Dániel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatal kora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig

Valeriről énekelt nekünk Amy Winehouse és Mark Ronson itt a Best FM-en 7 óra után 7 perccel. Kívánok nagyon szép reggelt mindenkinek. Július 28-a van, és szépen telik ez a hónap is, és hihetetlen, hogy egy pár hét aztán megint csak kezdődik majd az iskola, de erre még egyelőre nem gondolunk, hanem inkább arra gondoljunk, hogy a Szabolcsokat fölköszöntsük, mert hogy ők a fő névnaposaink a mai napnak. Egyébként mellettük az Adák, az Adinák, az Alinák, a Viktorok és az Incék is ünnepelhetnek. Egyébként vannak érdekességei is itt a mai dátumnak, mert hogy itt a nyári érdekességek közé tartozik, hogy ilyenkor meg lehet csodálni július végén az első ilyen látványos meteorrajnak a pillantását, hogyha az égre nézzük, ugyanis a csillaghullás csúcsa így július végén, augusztus elején és közepéig is kitart, viszont a derült ég esetén már ilyenkor is lehet hulló csillagokat látni, úgyhogy akár ez is lehet majd egy esti program. No de hol van az még, addig viszont lelkesítést kívánok mindenkinek, mert hogy kellene a napnak is a lendülete. Én a legjobb zenékkel pedig indítom Tóth Gabit, aki jön az éjjel-nappal Budapesttel, aztán Robbie Williams is velünk lesz még ebben az órában.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, a Best FM, ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok Szinácson, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Na vajon volt-e már olyan kívánsága bárkinek, és itt a Best FM hallgatóságához szólok, akik mondjuk egy hulló csillagnak súgtak valamit, és talán tényleg azért, mert itt a mai napon lehet, hogy fogunk már látni mindenféle hulló csillagot, úgyhogy ha valaki már itt az esti randevú tervezésében van, akkor lehet ezzel is kalkulálnia. Szabolcsokat nagyon köszöntöm, illetve ha itt a július 28-ai világnapi eseményeket nézem, akkor a hepatitis világnapja, mint olyan, kerül előtérbe, ugyanis a WHO által is elismert világnap mindez, melynek az a célja, hogy fölhívja a figyelmét a vírusos májgyulladás megelőzésére, szűrésére és kezelésére, és nagyon fontos mindig a prevenció minden esetben, úgyhogy érdemes figyelni magunkra, mert hosszú távon az a legjobb befektetés, hogyha saját bőrünkben jól vagyunk. Na, hát ehhez mondjuk lehet hozzájárulni jó hangulattal, mozgással, finom ételeknek a fogyasztásával, amire mindenképpen figyeljenek így a mai napon is. A legjobb zenék sorával pedig hajózunk tovább, jön a New Level.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a II. Régészeti Gasztronómiai Fesztiválon. Balognészű Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
3: Volt nekünk egy régi Magyarország ízei gasztrorendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrandt Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizi vatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

A boldogtalanságról szólt a dal itt nálunk a 103.9 Best FM-en a legjobb zenék között, viszont én boldogságot kívánok mindenkinek és jó hangulatot erre a keddi napra, ám bár lehetünk néha boldogtalanok vagy mérgesek, mondjuk közlekedési problémából adódóan milyen rosszul tud este, amikor az embernek a szélvédője mondjuk ott van egy kis papírka, egy kis csekk, vagy éppen borítékban érkezik, ugye biztos, hogy jártunk már sokan így, viszont nagyon fontos tudni, hogy városunkban is rendszeresen ellenőrzik, és nem csak a Búzatér környékét, hanem a város több pontját, itt a közterület felügyelet, és az a tapasztalatuk egyébként, hogy nagyon sok autós a várakozási tilalom ellenére hagyja mondjuk a járművét az érintett területen, és biztos, hogy sokan ismerik azt a táblát, ami mindezt jelzi, hogy várakozni, vagy éppen megállni tilos. Hát egy biztos, hogy az intézkedések során a szabálytalanul parkoló autókra ugye figyelmeztető cédulákat helyeznek ki, ezzel is felhívva a járművezetőknek a figyelmét a szabályoknak a betartására. Hát ennek is megvan a célja, nyilván az, hogy rendezettebb közlekedés legyen, biztonságosabb, és a forgalom zavartalanabb működését tudják biztosítani, egyébként a Búzatér környékeit kifejezetten fontos, mint információ. Ma egyébként nincs piac, de azért lehet természetesen arra autózni, és ha mondjuk megállnak akármilyen fizető parkolóban, akkor ne felejtsék el elindítani azt a bizonyos alkalmazást, senkinek nem lesz jó dolog, hogyha éppen egy váratlan csekk találja ott a szélvédőjén. A legjobb zenéket viszont én megtaláltam, mert hogy jön nem sokára M People velünk, ez Geszti Péter, de Gloria Estefan már is megadja nekünk itt a lendületet, ez a Best FM.

voltak a Honey Beast, és nem sokára 8 óra van, egy 10 perc múlva kívánok jó utat mindenkinek, a közlekedésben pedig figyeljünk, legyünk résen, és ha bármit tapasztal, amit úgy gondol, hogy megosztana velem, szívesen nyugodtan írjon nekem a Messengeren, engem megtalál, én Zenta Jedit vagyok. Egyébként nagyon sok helyen, összesen 18 helyszínen újulnak meg utak városunkban, ugye a Simonyi Óbester utcában már elindultak a munkálatok, viszont nem csak a belvárosban, hanem Örökösföldön, a Hímesben és a Jósavárosban is dolgoznak majd a szakemberek. Én bízom abban, hogy a kivitelezés várható augusztus 25-i időpontjára tényleg megvalósul itt minden, legalábbis az iskolakezdés előtt. Nagyon jó lenne, mondják ezt sokan, és én is ezt mondom. A legjobb zenéket hozom, és a következő órában indítom azt a horoszkóp rovatot, amelyben minden kedves Best FM hallgató és csillagjegy megkapja az inspirációs gondolatát, csak is azért, hogy ez a július 28-a még lendületesebben induljon. Csodás napot kívánok mindenkinek! A legjobb zenék között jön a Gorillaz. It's there.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán, véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zenes ústón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a Co-Move projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a zenes hóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyerek sóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

8 óra után vagyunk, csodás napot kívánok mindenkinek, július 28-a van, kedd, és tudom, hogyha valaki szabadságon van, akkor annyira nem is szokta figyelgetni, hogy milyen nap is van ma, mert úgy teljesen mindegy, pihenünk, jobb esetben több hétig is akár, és gondolok itt most azokra, akik a szabadságukat töltik, vagy azokra, akik éppen városunkban töltik a szabadságukat, őket is köszöntjük nagyon sok szeretettel, ez a Best FM, és szóljanak a legjobb zenék még így a következő órákban, és a horoszkóp mint olyan sem marad el. Ma, amikor egyébként így a július 28-ai napon, hogyha megnézem, akkor az átlagosnál még az év legmelegebb időszakában járunk, és ilyenkor a népi megfigyelések szerint ilyenkor már javában zajlik a gabonaratás, és nagyon sok helyen megkezdődik a szilva, valamint a korai almának a szedése, amit hogyha fogyasztunk, akkor jó étvágyat kívánok természetesen hozzá. Időjárási fronton nagyon szépen alakulnak a hőmérsékleti értékek, és talán vissza is jön most megint csak ez a 30 jóval feletti hőmérséklet, de nem volt ez így a hétvégén, hogyha mondjuk valaki éppen akár Nyíregyházán is lehetett érezni azt a fajta hideg frontot, vagy hideg rekordot, ami mondjuk pont itt nálunk nem volt, viszont nem olyan messze, egészen pontosan Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, mégpedig Lénárd Darócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. Nem nagyon izgalmas, mert egyébként a korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még valamikor 1986-ban rögzítettek Gajatetőn, úgyhogy érdekesen alakulnak itt az időjárási értékek. Mi azért hevítjük a hangulatot a legjobb zenékkel, mert hogy jön Ruzsa Magdi, aztán készítem a horoszkópot, mindenki meg tudja, hogy milyen gondolatokkal lehet neki indulni ennek a mai keddi napnak.

amiben én biztos vagyok, hogy mindenki ki tudja alakítani a saját világát, és hogyha abban megtalálja önmagát, és abban jól érzi magát, az egy nagyon fontos dolog tud lenni. Na, ehhez kívánok mindenkinek sok sikert. És remélem, hogy tudok is segíteni néhány olyan motiváló gondolattal, amit a horoszkópban foglaltatik, úgyhogy kezdem is a kosokéval. A mai napon esélyed megvan arra, minden esélyed, hogy lendületből megoldj egy régóta halogatott feladatot. Egy váratlan beszélgetés még mosolyt is csalhat az arcodra. Kedves bikák, a keddi nyugalom most a te oldaladon áll, hogyha nem sietsz feleslegesen, sokkal többet érsz el, mint gondolnád. Úgyhogy lángzám van, kedves bikák. Ikrek, tele vagy ötletekkel, és ezt mások is észreveszik, majd spontán program vagy találkozás feldobhatja a napodat. Jönnek a rákok, figyelj a megérzéseidre, mert most nagyon jó irányba vezetnek. Egy apró kedvesség, amit adsz vagy kapsz, sokáig veled marad, és ez nagyon fontos megtalálni, hogy nem csak kapni jó, hanem adni is nagyon jó. Oroszlánok, ragyogj bátran, ma könnyen magadra vonod a figyelmet, és ez most előnyödre válhat. Ne félj megmutatni, hogy mit tudsz, úgyhogy hajrá. Szüzek, a részletek ma különösen fontosak lesznek, ha egy kicsit lazábban kezeled a dolgokat, még kellemes meglepetés is érhet. Mérlegek, a harmóniát keres.

neked, és ma meg is találhatod. Egy jó beszélgetés, vagy egy kedves kis gesztus szebbé teheti ezt a napodat. Skorpiók, ma érdemes hallgatni a belső hangodra. Egy régi ötlet új lendületet kaphat, hogyha mersz belevágni. Nyilasok, kalandra fel, még ha csak a hétköznapokban is, de a nyitottságoddal ma nagyon sok új lehetőséget vonzhatsz be, úgyhogy kalandra fel. Bakok, kitartásod most meghozhatja a gyümölcsét, és ne feledd, néha egy rövid pihenő is része a sikernek. Vízöntők, ma könnyen inspirálhatsz másokat egy jó ötlettel vagy egy mosollyal. Légy nyitott az újdonságokra. És végül jöjjenek a halak, engedd, hogy a kreativitásod vezessen, egy kellemes meglepetés vagy jó hír színesebbé teheti ezt a nyári napot. Hát én azt gondolom, egyébként bármilyen csillagjegyben is születtünk, ma érdemes úgy nekivágni ennek a napnak, hogy ma minden úgy fog történni, ahogy elterveztük. No hát ez nem biztos, hogy így van, amikor reggel tükörbe állunk, mert hogy előfordulhatnak némilyen testképzavaros pillantások, jó magam is, beleesek azért ilyen, vagy ó, de jó lenne ebből a hasikából egy picikét fogyni, öltözünk úgy, ugye, hogy eltüntessük azt a részünket, amit annyira nem szeretnénk kihangsúlyozni, hogy mi is ez a testképzavar? Hát erről lesz szó a Csak 10 perc rovatban, pontban 8:30-kor.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Cikázunk kérem szépen a jobbnájobb témák között, amit itt a hallgatóktól kapunk, hiszen a Csak 10 perc rovatot hallgatják, és ezeket az adásokat hallgassák vissza a weboldalunkon keresztül, www.csak10perc.hu. Köszöntöm ma is Önöket, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, nagyon szép napot neked.
3: Jövök cikázni veled.
2: De jó lesz, igen. Képzeljük el, hogy én egy Adonis vagyok. Már ugye ismersz engem
3: is. Mennyi időnk van erre?
2: Igen, tehát én egy ilyen 75 kilós Tom Cruise arcú.
3: Nem lehet 77.
2: Lehet 77. Tom Cruise arcú, hosszú hajú, tudod, ez az elegánsan, topgánosan hosszú hajú. Na, szóval egy baromi vonzó. Te bemegyek valahova. Ugye? Bemegyek valahova, de hallod azt az élvezetet, ahogy beszélek magamról? Te bemegyek valahova, és egyszerűen a csajok így összeszisztenek.
3: Vagy a fodrásznál azt mondod, hogy ondalálást kér.
2: Valami ilyesmi. Na, tehát jó, tehát én most nem beteg vagyok, és nem is akarok ilyen tüneteket gyártani magam, mert pontosan tudom, hogy hol a helyem ebbe a társadalomba, de ma beszélgessünk a testképzavarról, és nem elviccelve ennek a dolognak a jelentőségét, de valós képet kell kapnunk arról, hogy mit gondolhatnak azok az emberek, akik nem azt gondolják magukról, ami a valóság.
3: Valós kép, ugye ezt mondtad.
2: Igen.
3: A testképzavar ugye arról szól, amikor valakinek az önmagáról kialakított képe, és a saját külső formájáról kialakított képe nincsen harmóniában azzal, amit a többiek látnak. Nagyon egyszerűen ezt így lehetne egyébként megfogalmazni.
2: Egy rossz tükör amikor... már megoldja ezt.
3: Így van, amikor valaki vagy kövérebbnek, vagy soványabbnak látja magát, mint hogy valójában kinéz, de ez csak a felszín. Az, hogy én most milyennek látom magam, hány kilósnak, milyen hajúnak, milyen testfelépítésűnek és egyebeknek, azért itt azt kell mondani, hogy ezek mögött nagyon sokszor önértékelési problémák vannak, egy olyan görcsös megfelelési kényszerről nagyon sokszor, amit szerinte a szociális elvárások vele szemben megfogalmaznak, és ő ezeknek meg akar felelni, ragaszkodnak kényszeresen olyan szabályokhoz, vagy beteges lelkifurdalást, önvádat, vagy önutálatot mutatnak fel, amelyben tulajdonképpen az életnek az élvezete és alapvetően az élet öröm helyett egy ilyen neurotikus állapot alakul ki. Ennek kapcsán ugye ők általában elszigetelődnek, nem hajlandók emberek közé menni, hiszen őket úgyse fogják befogadni, mert nem szerethetőek. Nem szerethetőek a méreteik és a külsejük miatt. Na itt már aztán azért nem is fogunk annyira nagyon nevetgélni, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor valakinek ez a saját testének elfogadásával ez a fajta problémája megvan, akkor az már innentől kezdve minden csak nem vicces, bár nagyon jó, hogy megpróbáltuk ezt az elején a humorral közelebb hozni, de ez a pont az, amikor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik egyébként képesek bele is halni. Innentől kezdődően válik ugye komolyá a kérdés.
2: Persze, egyértelmű. Na most joggal vetődik fel ez az egész dolog, hogy itt valami szervi probléma van, vagy személyiség probléma van? Tehát egy ilyen agyi működési probléma van ilyenkor? Hol keresendő ez?
3: Tehát azt gondolom, hogy azt már nagyon-nagyon jól látjuk, és nagyon-nagyon jól tapasztaljuk, hogy ez a jelenlegi társadalmi tendenciák, azok arra mutatnak, hogy az egyéneknek a tökéletesség irányába kell mindenféleképpen elmenni. Aki győzni akar ebben a világban...
2: Annak szépnek kell lenni, mondjuk ki.
3: Pontosan, igen. Így van. Annak a testével kapcsolatban fittséget, egyfajta utánozhatatlan arányokat kell mutatnia, miközben az életünk, az életmódunk egyre inkább kényelmesebbé válik, nem kell feltétlenül fát vágnunk ahhoz, hogy meleg legyen, nem kell elmennünk vadászni ahhoz, hogy hús kerüljön az asztalra, a mozgás mennyiségünk az egyre inkább csökken, nagyjából most azt mondjuk, hogy 100 év alatt körülbelül a tizedére, míg a bevitt táplálékoknak az energiatartalma az meg mondjuk nagyjából megháromszorozódott a zsír és a cukor miatt.
2: Ti összebeszéltetek a dr. Mórik Gyulával, most komolyan mondom, mert napok óta erről beszélünk vele is.
3: Na, hát, igen. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk valakinek, és ezt a furcsa szót fogom használni, hogy normális testalkata legyen, illetve maradjon meg, ahhoz egyre több figyelem, egyre több fegyelem, nagyon sok lemondás kell, egy olyan életmód kialakítása, ami ma már nem olyan könnyű, és tegyük ezt gyorsan hozzá azt, hogy egyébként mindez a párválasztásodra is hatással van, tehát egy olyan belső feszültséget érsz át, hogy megfelelj magadnak, megfelelj a környezetednek, megfelelj egyébként a párodnak, hogy mindeközben azt a fajta tisztánlátást elveszíted, amit egyébként egy tükör nevű eszköz nagyon jól tud segíteni nap, mint nap, hogy ki vagyok én, és hogy nézek ki. Na most ezeknek az embereknek a lakásában legtöbbször egyébként nincs tükör, vagy csak olyan van, ami mondjuk egy fürdőszobai tükör, ami mondjuk egy ilyen 35
2: centiméter
3: nem nagyobb, pontosan. Azt például, ha elmész valakihez vendégségbe, az egy nagyon érdekes dolog, hogy látsz-e olyan tükröt, ami egész alakos. Tehát az egész alakos tükör jelenléte egy lakásban, az nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor ad arra egyébként egyfajta útmutatást, hogy az abban a házban élők, azok ezt a tükröt mondjuk használják-e, és képesek-e azzal a látvánnyal mit kezdeni, amit ez a tükör nyújt, hogy te így nézel ki, vagy pedig másféleképpen.
2: Józsi, én azt gondolom, egy fontos hogy kérdés,
3: itt ez a megfelelési
2: szerintem...
3: vágyról szól. Aha,
2: ennél a pontnál meg kell kérdeznem azt, hogy ő hogy érzi magát boldognak? Úgy, ahogy van, vagy pedig úgy, ahogy látni akarja magát, és ahogy egyáltalán kommunikál róla.
3: Boldognak sehogy, tehát ebben...
2: Ez azért fontos.
3: Tehát a testképzavaros emberek nem boldogok, mert ők állandóan egy úton járnak, amiben az általuk idealizált testfelépítést szeretnék elérni. A boldogságot ugye a célvonalnál lenne, amikor azt mondod, hogy na, most fogytam 3 kilót vagy 5-öt, vagy magamra tettem 2-t vagy 4-et, és akkor boldog vagy. A testképzavaros ember számára ez hogy cél, a cél elérése az igazság szerint olyan dolog, ami tulajdonképpen nem történik meg soha. Ezért van az, hogy mondjuk gyakorlatilag halálra is tudják magukat éheztetni, és a kis nagyon vékony papírrá váló bőrüket húzigálják magukon, hogy hát még itt is tele vagyok zsírral.
2: Értem. És
3: ez ettől tud nagyon szomorú lenni egyébként.
2: Hogyan tudunk neki segíteni, ha mondjuk a környezetünkben egy ilyen ember él?
3: Hát most azt mondom, hogy az elfogadás, a szeretet, ez egyébként ez sokszor kezdődik kiskorban. Akkor, amikor elmondják, hogy igen, már 3 évesen nekem futnom, úsznom, bármit kellett tennem, mert mindig azt éreztem a szüleimtől, hogy az, amit teszek, az nem elég jó, az 5-ös helyett 6-os dolgozatot kellett írnom, a 98%-nál már nem szóltak hozzám, mert nem lett 100%-os. Most ezeket eltúzom, de azért ebből azt gondolom, hogy mindenki hallhatja azt, hogy a gyermeknevelésben például az, hogy megelégedés, amiről már korábban beszéltünk egy másik adásunkban, hogy nem tökéletes, de elég jó, erre biztos emlékszünk. Igen. Amikor ezek hiányoznak, akkor tulajdonképpen a szülő általi elégedetlenség egy idő után át tud mondjuk így ragadni a gyerekre és a fiatal, és onnantól kezdődően, hogy saját magát nem tudja elfogadni megfelelő módon. Itt jön, amit már emlegettem, az önvád, ha nem tudom helyesen megítélni magam, nem tudom magam az osztálytársaim között elhelyezni, hogy mit tudom én most itt még itt én a tornasor végén vagyok, 3., aztán 4. már 2-vel előrébb kerülök, 8. meg én vagyok az első például. Tehát, hogy változik a testem, változik a saját öntudatom és én tudatom, és amikor ezt egy szerető családban, egy nagyon jól működő és nagyon jó visszajelzéseket adó családban ezt egy gyerek láthatja és érezhet, hogy ő miben jobb, mint a másik, és miben pedig fejlődnie kell, akkor alapvetően a biztonságot ez adja. Én lehetek az, aki vagyok.
2: Értem. De most mi folyamatosan gyerekekről beszéltünk, de ez felnőtt korban is aktuális ez a probléma, ugye?
3: Nyilván, csak arról beszélek, hogy innen szokott általában elindulni.
2: Értem.
3: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor látjuk azért azt, hogy egy európai országban a felmérések szerint nagyjából a középiskolás, tehát a 14-18 éveseknek a fele már érezte azt, hogy neki mindenféleképpen fogyókúrázni kellett. A lányokat ez jobban izgatta nyilvánvalóan, mint a fiúkat, de gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az önmagam elfogadása azért a gyerekkortól kezdődik. Hogyha egy olyan családban növekszem fel, ahol engem elfogadnak olyannak külsőleg, amilyen vagyok, és még a belsőm is lehet olyan, amilyennel megáldott az ég mondjuk, akkor ezek nyilván felnőttkorban is sokkal stabilabbak lesznek. Amikor látsz valakit, akiről nem is érted azt, hogy tud ilyen harmonikusnak tűnni, mert mosolyog, miközben a testalkata vagy a kinézete az mondjuk valamilyen módon elüt az általánosan elfogadott jóképűtől vagy csinostól, és ő pedig olyannak látja magát, amilyen ő igazán tud lenni, és ő nem akar kopaszként, mit tudom én, hajregeneráló szerek tömkelegével éjjel-nappal dörzsölni a fejét, hogy két hajszálat meglássa rajta, mert azt hiszi, hogy ő csak akkor lesz majd jó, hogyha fésülheti a haját.
2: Letelt az időnk, de meg kell kérdezzem. Amellett, hogy a család szereti, pozitív megerősítést ad neki, amellett egy pszichológus terápiája, gondolom, ettől eltér.
3: Nyilván. Igen, itt nem a szeretetről beszélünk, hanem inkább az elfogadásról. A testkép zavarnak, a kialakulásának a gyökereit kell nyilvánvalóan megkeresnünk, és abban tulajdonképpen visszamenni ott addig, ahol ez eltorzult, és gyakorlatilag az elfogadást, és tulajdonképpen azt a fajta érzést, hogy szeresd saját magadat, erre az útra kell valamilyen módon terelgetnünk ezeket az embereket. Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nem. Aki párkapcsolatban él, velük könnyebb a dolog.
2: Jó, elfogadom, amit mondtál, de én akkor is Tom Cruise vagyok, most pedig búcsúzom.
3: Értem, és menj és lőd be a hajadat.
2: Megyek és megfésülködöm. Köszönjük szépen. Köszi, Józsi, elkülönöm, meg elkeresünk. Szia, szia.
3: Hello, sziasztok.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan jók a zenék.

0: 103.9 Best FM.
1: Ezekre a zenékre nőttem fel, és itt mindent hallgatok. Veletek mindig jobban indul a reggelem, és imádom a műsorokat, hogy hallgatok.
0: Best FM. A

szerencsésen beért a munkahelyére július 28-án, és hogyha van egy Szabolcs nevű kedves kollégája, akkor nyugodtan meg lehet őt köszönteni, hiszen ma ők ünnepelnek. Egyébként, ha már itt a névnapi kalendáriumot nézem, akkor semmiképpen ne felejtsük el mondjuk az Olgákat köszönteni, vagy éppen a Liliánáknak, a Lilieneknek egy kedves kis üzenetet írni, mert hogy a tegnapi napon ők voltak az ünnepeltek. Holnap jönnek a Márták, a Flórák, a Mártik, aztán majd a Juditok csütörtökön, és pénteken az Oszkárokat lehet majd ünnepelni. Hozok egy kis kalendáriumot, érdekességet is majd, és programot is, mert hogy ha már nyár, akkor nem árt egy picikét a kikapcsolódás útirányát is választani. Ebben is segítségükre vagyunk, akár az oldalunk segítségével, bestfmnyiregyháza.hu. Nézegesse itt a programajánlatainkat. Na, kinél mi volt az első dolog, amit reggel csinált? Egy kérdés itt rögtön nálam, mert hogy most előttem nem kávé van, hanem tea, de én mindig úgy ébredek fel, hogy azt a telefont mindig előveszem és nézegetem egy kicsikét, hogy milyen e-mailt kaptam, ki írt még éjszaka és ugyan miért, úgyhogy nyugodtan meg lehet nekem ezt írni, hogy kinek, mivel indult már a mai reggelei július 28-án. Mindjárt 9 óra, jönnek a hírek itt a Best FM-en.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

9 óra után nagyon szép napot kívánok mindenkinek, a Szabolcsokat puszilom, nekem is van Szabolcs, Szabi, Szabesz nevezetű kis barátom, úgyhogy ha hallgat éppen, mert úton van, akkor mindenképpen pityegjen rám, mert már régen beszéltünk, de nem is így kellene, hanem nekem kellene őt fölhívni. Jó, megfordítottam akkor ezt. Egyébként sokszor én meg úgy vagyok vele, hogy nem feltétlenül szeretem ezt így betartani, hogy most ő hívott legutoljára, akkor nekem kellene hívni. Én akkor hívok fel valakit, amikor úgy érzem, hogy hiányzik. Szerintem ezt alkalmazzák, kedves Best FM hallgatók is. Na nézzük, mi újság Nyíregyháza útjain, ahol bizony fokozott rendőri jelenlétre kell számítani, itt már legalábbis ami a közlekedést illeti, mert sokszor szoktuk ugye mondani, hogy a belvárosban is jó, amikor meglátjuk a rendőröket, valahogy sokkal jobb az embernek a biztonság érzete, ahol azért mindenfélékkel lehet találkozni, ugyebár, úgyhogy fő a nyugalom, kedves autósok, is egyébként, mert hogy a rendőrség közlekedés biztonság és baleset megelőzési ellenőrzéseket azért tart a város frekventált útjain, úgyhogy érdemes körültekintően mindenképpen közlekedni, kedves autósok. Na, mire kell itt még figyelni a mai napon? Hozok egy jó kis program ajánlatot, jó? Mert hogy a Fit Esték program lehetőség az gyakorlatilag mindenkinek a rendelkezésére áll, hiszen ez egy nagyon szuper kis program kint a Sóstón, a sóstói piac, a sóstói tó körül, de hát nem lehet nem észrevenni a tornázó. Hát mondom, nagy százalékban hölgyeket, de mindig nagy öröm szerintem, amikor férfiak is csatlakoznak mondjuk egy gerinc torna programhoz, ami minden hétfőn van 6-kor, a mai napon pedig 6 órakor Pilatesen lehet részt venni, Szabó Csilla a foglalkozás vezető, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell csak egy kis polifómot vinni, vagy egy plédet, ki mind szeret ugye jobban itt tornázni, és meg lehet jelenni akár ezen a programon is. Pénteken pedig zumba van 6 óra és 7 óra között, Le Zsófi tartja, jó hangulatú kis órát, úgyhogy Fit Esték Sóstón lehet ehhez a lehetőséghez is csatlakozni. A legjobb zenéket pedig lehet élvezni itt a Best FM-en, mert hogy jön egy olyan magyar dal, amit én nagyon szeretek még énekelni, és úgyhogy sodródjunk ezzel egy picikét így, július 28-án.

0: Szépen telik ez a kedd reggel, remélhetőleg mindenkinél nem sokára 9:30 van. Nagyon szép napot kívánok, a munkahelyi hangulatokhoz pedig mindenképpen kellenek időnként egy kis felszusszanó pillanatok, amikor na álljunk fel és akkor ígyunk egy kávét. Éppen én most egy teát iszok, egy ilyen kis gyömbéres teát, mert azért izgalmas itt az időjárás, a hétvégén is lehetett érezni, hogy azért picit lehűl este a levegő, meg a klímákat is nagyon sok helyen nem biztos, hogy megfelelően használják, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki jó egészségnek örvend, ez a legfontosabb. Na nézzük, mi újság itt városunk útjain, vagy legalábbis van itt olyan hír is, amin én egy picit fölkaptam a fejem, és én elnyezek, hogy mennyit kell még nekünk is erről akár beszélnünk, gondolok itt a rolleres balesetekre. Kényes téma, tudom, hogy mindenki ilyenkor felszisszen, hogy jaj ne, hát szinte már úgy nézünk ki üzletből kilépő utcákra, hogy jön-e valaki, milyen tempóval jön, nagyon sok balesetről is be tudunk számolni, úgyhogy bevallom őszintén, én már nagyon várom a Kressznek e fajta módosítását, hogy milyen szankciókat fognak bevezetni ezzel kapcsolatban, és most nem csak a korhatárra gondolok, hanem a sebességet, a bukósisag és egyéb eszköznek a viselését is, de az teljesen engem leütött gyakorlatilag egy kis pillanatra, mely szerint itt megyénkben a rendőrök egy 20 éves férfi embert igazoltattak, miután az elektromos rollerére erősített gyerek hintában szállított egy másfél éves gyereket. Hát én nem is értem, hogy hogy van valakinek egyébként ennyi esze, de az biztos, hogy őrületes balesetveszélynek tette ki azt a gyereket és magát is. Egyébként a hatóság is közölte, hogy továbbra is kiemelten ellenőrzik a rolleres közlekedést, és tényleg hangsúlyozzák, hogy nem mindig a cél az, hogy bírságoljanak, hanem hogy a baleseteket megelőzzék, és ezt a felelőtlen közlekedési morált valahogy úgy kiszűrjék a forgalomból. Hát ha vannak e fajta tapasztalatok, akkor nyugodtan meg lehet nekem írni. Én is mindig nézem egyébként, hogy a nyíregyházi csoportokban nagyon sokszor fölvetődik ez a téma. No, hát megtalálnak engem is a Messengeren. Én Zenta Jerit vagyok, a legjobb zenékkel a folytatásban még ebben az órában itt a Besten.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Szólnak a legjobb zenék nálunk, csodás napot kívánok mindenkinek, a hétvégét már remélem kipihente mindenki, hiszen itt már lassan hét közepén járunk, és hihetetlen tempóban telnek itt a napok. Ma van július 28-a, aztán bizony szombaton már augusztus 1-e van, úgyhogy jönnek majd itt az oroszlán csillagjegyek ünneplési kis fázisrai, de ne felejtsük el a mai nap névnaposát sem, a Szabolcsokat fölköszönteni, mert hogy ők ünnepelnek, és a születésnaposokról is, azért biztos, hogy gondoskodunk, főleg akkor, hogyha a telefonban minden jól el van mentve, és tudjuk, hogy éppen kinek, mikor, milyen kis ünnepnapja van. Hát ünnepnap lesz az is, amikor mondjuk egy koncertre kilátogatunk a Sóstóra, mondom is, hogy milyen program lehetőségek vannak majd a holnapi napon, július 29-én az Alapvetők zenekar ad majd egy koncertet kint a Sóstón, 7:30 és 7:30 között vannak ugye ezek a kis föllépők, akik mutatkoznak ott a színpadon, és augusztusban is van egy jó hírem, mert hogy szerdánként és szombatonként vannak zenekarok, jön majd augusztus 5-én az LKB-t, majd augusztus 8-án a Dongó 5-ben, aztán mindenféle jó kis zenekarok lesznek itt, még nyugodtan meg lehet nézni az oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, én is innen puskáztam. A legjobb zenékkel pedig jövök még a folytatásban egészen 10-ig itt a Besten, legyen csodás napja, ezt kívánom!
1: Hazai. Há, mint hazai!
2: A Best FM-en!

aki most indul munkába, ne felejts el a napszemüveget, egy kalapot, sapkát, baseball sapit, nem is tudom, hogy mi minden lesz még itt majd nekünk gyakorlatilag előnyünkre, mert hogy a napocskát azért lehet érzékelni, és bizony azt is, hogy jön vissza ez a melegség, legalábbis ha lehet hinni a meteorológiának, én pedig azért hiszek nekik, és oké, hogy ezt a kis hidegfrontot itt megjósolták, esetleg záporokat, zivatarokat, de nagyon fölkúszik itt majd azért a 30 fok fölé ez a hőmérséklet érték, úgyhogy mindenképpen erre figyeljünk, vagy akár már egy jól behűtött görögdínje, egy lédús barack, ami nem csak finom, hanem bizony majd a hidratálásban is fog minket segíteni, akár azt is mondhatnám, hogy a nyár egyik legjobb nassolni valója, hogyha valakinek van valami jó kis ötlete, hogy mivel lehet itt a reggeli ételt földobni, már ami mondjuk szezonális gyümölcs formájában történik, akkor nyugodtan átdobhatja nekem ezt a recept ajánlatot. Én nem sokára búcsúzom, mert hogy 10 óra után már Szendi Hajnival lehet rádiózni, aztán Dékán István is érkezik, és ne felejtsék el, hogy Dékán Istvánnál majd a csak 10 perc, mint olyan beszélgetős rovat lesz majd, ugye ismételve, mégpedig 16:30. Addig is ajánlom figyelmébe az oldalt, mert hogy Tibi nagyon szépen töltögeti a műsortárat, ami nem más, mint a csak 10 perc.hu. Ez az oldal egyébként ma a testképzavarról beszélgettünk, úgyhogy itt most előjáróban azt javaslom mindenkinek, hogy próbáljuk meg elfogadni magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, mert biztos, hogy mindenkiben van szerethetőség. Ez a Best FM, nálunk pedig a legjobb zenék szólnak.

haladunk itt július 28-ának a délelőttjében, mert hogy nem sokára 10 óra van, friss hírekkel érkezik hozzánk Dániel, a következő órában pedig Szendi Hajnival lehet rádiózni, aki nagyon sok érdekes beszélgetéssel és információval készül. No hát én annyi útmutatót mondanék ugye a mai napra, hogy mindenki nagyon vigyázzon magára, és ne csak akkor igyon, amikor szomjas, ezt mindig elmondják szerintem a nagymamák, az anyukák is a gyerekeknek, mert ugye a nyári melegben bizony érdemes azért óránként néhány korty vizet inni, és ne csak akkor, amikor úgy érezzük, hogy már kitikkadunk, olyan szomjasok vagyunk, mert hogy ebbe is bele kell csempészni egy kis tudatosságot. Én köszönöm, hogy velem indult ez a reggel, holnap is jövök meg egész héten, mert Norbi még pihen, úgyhogy rádiózzon is maradjon itt velünk a 103.9-en. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ja, a Szabolcsokat puszilom, mert hogy ma ők a névnaposok. Én Zentai Edit vagyok, találkozunk holnap reggel. Come

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
2: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
1: Akár hitelre.
2: 10% kezdőbefizetéssel.
1: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
2: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a második régészeti gasztronómiai fesztiválon. Balognész Hűt Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
4: Volt nekünk egy régi magyarországi ízei gasztrorendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
3: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst, és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Nagyon kellemes szép napot kívánok, 2026. július 28-a van kedd, és ma a Szabolcsokat köszönhetjük fel. Névnapjuk alkalmából ez a 103.9 Best FM, remélem együtt töltjük a következő 4 órát. Szendi Hajni vagyok, mit jelent a Szabolcs név? Hamarosan elárulom, aztán hívom telefonon Magbócki Tibor kutyakiképzőt, és lesz kalendárium és útinfó is.

Július 28-a van, ne felejtsük el, hogy ma a szabolcsok ünnepelnek. A szabolcs egy ősi magyar név, eredete bizonytalan, valószínűleg ótörök eredetű, és az a jelentése, hogy erős, szabályos. Szabolcs vezér a honfoglalás idején Árpád egyik közeli rokona volt, a magyar krónikák szerint ő alapította Szabolcsvárát. A név napjainkban is népszerű, különösen Észak-Kelet Magyarországon. Sok híres szabolcsunk van, például Szatmári Szabolcs színész, illetve Huszti Szabolcs labdarúgó. Ne felejtkezzünk meg Fekete Szabolcs szobrászról sem, akinek monumentális alkotásai köztereket díszítenek. Isten éltesse a névnaposokat!

0: Igazából én azért szeretem, mert nap mint nap autót vezetek, az autóban egyfolytában a Best FM szól, kollégáimmal csak ezt hallgatjuk.
1: Ez a 103.9 Best.

0: Az utóbbi években gombamód szaporodnak Magyarországon a kutya napközik, ami nem panzió, tehát napközi, általában elviszik a kutyát a gazdik munka előtt, munka után pedig érte mennek a kutyának. Sokan azt mondják, ó, ez egy ilyen urizálós történet, mások pedig azt mondják, hogy végre egy hely, ahol a kutya kutya lehet, és még mi dolgozunk, ő tök jól áll van. Hol az igazság? Ez lesz ma a témánk Maglóczky Tibor kutyatrénerrel, kiképzővel. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, na, tehát ahogy feltetted a kérdést, illetve felvezetted a témát, bár ugye az én agyam kattogott, tehát mint mindennek, ennek is megvan az előnye és megvan a hátránya. Ugye ami nagyon nagy előny, az, hogy tényleg a kutya napközben kutyaként viselkedhet, megfelelő felügyelettel, játszhat a fajtársaival, birkóznak, szaladgálnak, szocializálódnak.
0: Ez mind nagyon
1: felügyelettel, így van. Ez mind nagyon jó. Ami hátrány, hogy a gazdi nem látja a kutyáját. Tehát, hogy hogyan teljesít a kutya. Hogyan játszik, rámenősebb, félénkebb, visszahúzódóbb, kezdeményezőbb. Tehát, hogyha hosszú távon együtt akarunk működni a kutyával, azért nekünk is meg kell ismerni a saját kutyánkat. Nyilván most nem a napközi ellen beszélek, mert egy jó dolog, csak ezzel tisztában kell lenni.
0: Tehát mondjuk jó a napközi, 3-4 óra hosszára, de ne 8-ra, mondjuk így érted?
1: Nem, lehet akár 8 óra is, csak időt kell szakítani emellett arra, hogy amikor van szabadidőm, akkor ne vigyem napközibe a kutyát, mondjuk a hétvége. Tehát, hogyha van olyan gazdi, aki hétfőtől péntekig beadja a kutyát napközibe, ez is működőképes, de ne várja el az ottani szakemberektől, hogy ők majd kutyát csinálnak a kutyájából, mert ők segítenek ebben a folyamatban, de a gazdinak kell feltenni a pontot az íre. Tehát az, hogy ismerje meg a gazdi a saját kutyáját, legyen köztük egy olyan kapcsolat. Ugye az előző adásban beszéltünk a testjelekről, a testbeszédről, a kutyák hogyan kommunikálnak egymással. Ezt egy jó gazdinak olvasnia kell a saját kutyájának a testjeleit, a testbeszédét, illetve a körülötte lévő kutyáknak a testbeszédét is, mert ez, azt szoktam mondani, ez mindig egy csapatmunka. Tehát én a saját kutyámra akarok hatni, de tisztában kell lennem azzal, hogy a saját kutyám egy ilyen közösségben, egy játék folyamán milyen jelekre reagál, amiket a körülötte lévő kutyák sugároznak felé. Tehát oda-vissza ez egy kölcsönös, illetve egy kölcsönhatás, de hogyha ezt megtanuljuk olvasni, arra gyorsan tudunk reagálni, ha szükséges, ki tudjuk zökkenteni a kutyát ebből a helyzetből. Ha jól teljesít, akkor rá tudunk erősíteni, meg tudjuk jutalmazni. Tehát a napközi ilyen szempontból segíthet nekünk, illetve munka után egy fáradt kutyát viszünk haza, tehát az is jó. Nem azt mondom, hogy nem kell vele sétálni, mert igenis, ha gazdi hazamegy, akkor szakítson rá időt, persze, foglalkozzon a kutyával, de lehet, hogy már nem kell másfél órán keresztül mozgatnia, hanem elég egy egészségügyi séta, csinál néhány feladatot, megvacsoráznak, tévét néznek együtt, stb. Nyilván kutya karakterétől és igényeitől függően.
0: Korától, igen.
1: Korától, igen, végezzük ezeket, de foglalkozni kell a kutyával.
0: Tehát a napközi nem mentesíti a gazdit attól, hogy a kutyával a kapcsolatát képítse, hogy ismerje meg a habitusát, a jelzéseit, és akkor mondjuk, hogyha valaki hétfőtől péntekig napköziszteti a kutyát, hétvégén meg vele van, egész hétvégén, akkor az már egy tök jó, nem? Tehát, hogy az már úgy működik.
1: Igen, és ami közben eszembe jutott, hogy érdemes konzultálni a szakemberekkel, akiket rábízzuk a kutyát hétközben, napközben, hogyan teljesített a kiskutyám, hogyan produkált, hogyan játszott, mit csinált. Ezek jó visszajelzések nekünk, és ha együtt töltjük az időt, és én is megfigyelem rajta ezeket a jeleket, vagy már várhatom ezeket a jeleket, hogy azt mondták, hogy ilyen szituációban így viselkedett, akkor megnézem, hogy tényleg úgy van, na akkor ők hogy oldották meg, azt is meg lehet velük beszélni, én is megpróbálom úgy megoldani, vagy ha nekem nem sikerül, akkor megint konzultálhatok a szakemberrel, hogy figyelj, nálam így működött, nálam nem jött be, amit mondtál, de én így próbáltam, 80%-os megoldás, és akkor így közösen a gazdi és a szakember összedugja a fejét, akkor így meg lehet találni a legjobb megoldásokat is.
0: Na, hát jó dolog a napközi, de a helyén kell kezelni. Aztán, hogy mi a helyzet a kutya panziókkal, nem sokára ezzel folytatjuk. Tibi, köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyiküket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Július 28-a van, és ma a Szabolcsokat köszönthetjük fel. Én Szendi Hajni vagyok, mondom, miről híres a mai nap. Jön a kalendárium. Az első dátumunk 1914, amikor is kitört az első világháború. Ausztria-Magyarország hadat üzent Szerbiának, és ezzel meg is kezdődött a 4 évig tartó világégés. A konfliktus következményeként több mint 16 millió ember vesztette életét, és alapvetően átrajzolta Európa térképét. A háború okai között szerepeltek a nagyhatalmi versengések, a nacionalizmus, a gyarmati ellentétek és a fegyverkezési verseny. A hadüzenet után gyorsan mozgósították a nagyhatalmak a csapataikat, a helyi konfliktus pedig világméretű háborúvá terebélyesedett. A frontokon új fegyverek, például géppuskák, harci gázok és tankok jelentek meg. Az első világháború vége új világrendet teremtett, melynek következményei máig hatnak. Jöjjön 1821, amikor is Peru függetlenné vált Spanyolországtól. Ezen a napon José de San Martín tábornok Lima főterén kikiáltotta Peru függetlenségét. A spanyol gyarmati uralom alatt álló ország lakói hosszú ideje vágytak önállóságra. San Martín hadjáratai Argentína és Chile felszabadítása után érték el Perut. A függetlenség azonban csak évek múlva a spanyol csapatok teljes kivonulásával vált véglegessé. A következő dátumunk 1868, amikor is megszületett Gerald Henley Hopkins, angol költő. Új verselési technikát vezetett be, ez volt a Sprung Rhythm, amely az angol költészet ritmikáját forradalmasította. Verseiben gyakran ábrázolta a természet szépségét és Isten dicsőségét. Költészetét életében alig ismerték, csak halála után vált igazán jelentőssé. Hatása érezhető egyébként többek között Dylan Thomas munkásságában, és Hopkins ma a viktoriánus költészet egyik legnagyobb újítójának fejezetét nyitotta meg, ezként tartjuk őt számon. Menjünk tovább 1945-tel, amikor is repülőgép csapódott az Empire State Buildingbe. Egy bombázó a súlyrű 5-ben ütközött az épület 79. emeletében New Yorkban. A balesetben 14 ember vesztette életét. Az épület szerkezete azonban nem szenvedett súlyos károsodást, és már másnap megnyitották a látogatók előtt. Ez az eset később hozzájárult a magas épületek biztonsági előírásainak szigorításához. A baleset a szeptember 11-i tragédiára is sokakat emlékeztet. 1976-tal folytatjuk, amikor is földrengés volt Kínában. A Richter skála szerinti 7,8-as erősségű rengés a becslések szerint 240 000 ember halálát okozta. Tangzan iparvárosa szinte teljesen megsemmisült. A kínai kormány kezdetben egyébként titkolta a tragédia valódi mértékét. Ez volt a 20. század egyik legpusztítóbb földrengése. A várost azóta teljesen újjáépítették. És végül zárjunk 1958-al, amikor is megszületett Terry Fox, kanadai sportoló, nagyon fiatalon lábszárdaganat miatt amputáción esett át. Úgy döntött, átfutja azért Kanadát, hogy pénzt gyűjtsön a rák kutatására. Bár a maratoni futás közben a betegsége kiújult és életét vesztette, bátorságával milliókat inspirált világszerte. Az ő emlékére indult el a Terry Fox Run jótékonysági futóverseny, amely már a globális eseményén nőtt. Ez volt már a kalendárium.

Közlekedünk gyorsan a hírek előtt. Hiba elhárítást végzett a Nyírségvíz a Toldi utca 85 szám előtt. A helyreállítás még tart, a forgalomkorlátozás is ott van, tehát kerüljük el ezt az útszakat, vagy legyünk türelmesek, mert az érintett parkolók egy részét is lezárták. Közműfedlapok színbehelyezését végzik a 4-es Főútkert utcai szakaszán, ezért útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. A munkaterületet táblák, terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk. Karbantartási munkálatokat végez a nyílt távfő a Búzatéren, emiatt idéglenes parkoló lezárásokra és gyalogos forgalmi korlátozásokra készülhetünk. További közlekedési infók a www.bestefemnyiregyháza.hu-n, és most a hírekben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán, véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zene sóstón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a CoMove projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a zene sóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyereksóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

Friss hírek, információk egy óra múlva újra, tehát majd délben, de a híreink vissza is olvashatóak a www.bestefemnyiregyháza.hu-n. Beatrix Potterrel folytatjuk hamarosan, aztán kiderítjük, hogy mit okoz az, ha este 7 után vacsizunk.

Szendi Hajni vagyok, és már is Beatrix Potterre emlékezünk, aki 1866-ban született Londonban, július 28-án. Gyermekkönyveket írt és illusztrálta, és már gyerekként imádta a természetet, állatokat tartott, rajzolt és történeteket írt róluk. Legismertebb műve Péter Nyuszi meséje, amelyet először saját maga illusztrált és adott ki 1902-ben. Könyvei sikere lehetővé tette számára, hogy birtokot vásároljon a Lake Districtben, ahol élete végéig élt. Gazdálkodott, juhokat tenyésztett, és szenvedélyesen védte az angol vidék természeti kincseit, jól is tette. Több mint 30 könyvet írt, amelyek ma is óriási népszerűségnek örvendenek világszerte. Nem csak íróként, hanem természetvédőként is hatalmas hatást gyakorolt Angliára. Halála után földjeit a National Trust-ra hagyta, ezzel is biztosítva a tájvédelmét. Műveit számtalan nyelvre lefordították, figurái filmekben, rajzfilmekben is megelevenedtek. Péter Nyuszi karaktere pedig mára a világ egyik legismertebb mesehőse. Életében sokszor küzdött a kiadók elutasításával, de kitartása meghozta gyümölcsét. Egész életében hitt abban, és egyébként ezzel én is egyetértek, hogy a természet és az állatok szeretete jobbá teszi az embereket. Egyszer azt mondta, nincs értékesebb, mint az egyszerűség, a kedvesség és az igazság.

Nagyon sokan, amikor hazaérnek a munkából, még van ezer dolguk, pörögnek, és akkor, mikor lenyugszik a nap, ugye már, hogy már megnyugszanak ott a nap végén, akkor leülnek és jól bekajálnak, ugye esznek egy jó nagyot. De vajon hogy adhat az a szervezetünkre, hogyha minden nap este 7 óra után eszünk? Hát érdekes egyébként, hogy ennek nem csak negatív hatásai lehetnek. A késői vacsora és az esti nassolás többféleképpen is befolyásolja a szervezetet. Ugye a mondást ismerjük, reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, vacsoráz úgy, mint egy koldus. És hát valóban úgy tűnik, hogy a nap első étkezése a legfontosabb, az utolsó pedig

jobb, hogyha már mértékletességgel zajlik. A vacsorával kapcsolatban talán az időzítés kerül a leggyakrabban szóba. Sokan osztják azt a véleményt, hogy hat után az egészség és hát a testsúlyunk miatt a legjobb, hogyha már nem eszünk. Mégis számos háztartásban ennél későbbre tolódik a vacsora. Hogyan hat a szervezetre, ha valaki minden nap este 7 után eszik? Hiába tudja, hogy a reggelire nagy hangsúlyt kellene fektetni, a rohanós mindennapokban általában arra jut az embereknél a legkevesebb idő, hogy reggel egy jót tegyen. Többnyire a vacsora nap egyetlen olyan étkezése, ami többé-kevésbé már nyugodt, a teendők nagyja le van tudva, el tudjuk készíteni, amit enni szeretnénk, több esetben nyugodtan meg tudjuk enni. Amennyiben viszont arra törekszünk, hogy hat után már ne együnk, akkor a reggelihez hasonló nehézségekbe ütközünk. Sokan ebben az időpontban még haza sem értek, nem csoda, hogy a nap utolsó étkezése ennél gyakran későbbi időpontban történik. No, a késői órákban történő lakmározás és nassolás a testsúly gyarapodásában bosszulhatja meg magát. Megfigyelések szerint ez azért lehetséges, mert a későn étkezők hajlamosabbak több kalóriát bejuttatni a szervezetükbe, ráadásul gyakran választanak egészségtelen feldolgozott élelmiszereket, amiket akár az esti fém közben is egyszerűen meg tudnak enni. Azok, akik a lefekvéshez közelebbi időpontban vacsiznak, akár több száz kalóriával többet is ehetnek egy nap, mint azok, akik korábban ütemezik a napi utolsó étkezést. Biztosan mindenki tapasztalta már, hogy teli hassal nehezebb álomba merülni, a késői vacsora éjszakai ébredéssel is járhat. A magas víztartalmú táplálékok fokozzák a mosdóra járás valószínűségét, de a zsíros fogások nyugtalan alváshoz vezethetnek, ugye ott a reflux is, az ingadozó inzulin vércukorszint megzavarja szintén a pihenést, így a hozzáadott cukorban bővelkedő fogások egyáltalán nem jók este. A savas gyomortartalom visszáramlásával járó reflux is kellemetlen, élőkön a gyomorégéssel, vízszintes testhelyzetben ez fokozódik, így aztán a betegek gyakran szenvednek a panaszoktól az esti lefekvés idején. Ha nem sokkal lefekvés előtt teszik egy refluxos, kellemetlen lesz az éjszaka. De nem csak negatív hatásai lehetnek az este 7 utáni étkezésnek. A szénhidrát anyagcsere zavarokkal élők például még profitálhatnak is a késői falatozásból. A későn fekvő egyes típusú cukorbetegségben, illetve inzulin rezisztenciában szenvedők esetében hozzájárulhat a stabilabb vércukorszinthez az éjszaka folyamán, hogyha később esznek. Az inzulin rezisztenseknek általában azt javasolják a szakemberek, fogyasszanak néhány gram, körülbelül 10 gram lassú felszívódású szénhidrátot utóvacsora gyanánt. Azoknak, akik este végeznek nagy energiát igénylő edzéseket, szintén hasznos lehet a későbbi étkezés, az ugyanis segíthet az izmok testmozgás hatására kiürülő glikogén raktárának újra töltésében, ami támogatja az izmok épülését, helyreállítását is. A vacsora időzítésén túl viszont fontos, hogy mi is az, amit eszünk. Ideális esetben a fogás fehérjében, rostokban gazdag és a finomított szénhidrátok helyett már a lassú felszívódásúakat kell ilyenkor bevinni. Szerencsére akadnak olyan praktikák, amelyek segíthetnek könnyebben, gyorsabban elaludni. A testmozgáson és bizonyos légző gyakorlatokon túl egyes italok is szerepet játszhatnak a probléma megoldásában. Ha nehezen alszunk el, ezt is bevethetjük.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Már is moziba megyünk, lesznek ismét premierek, a Motor City, a Pókember, a Leviéták könyve, aztán egy jó kis japán anime, ezek a filmek jönnek szépen sorban majd július 30-án, tehát ez lesz ebben a hónapban az utolsó premier dátum. Na nézzük akkor, melyik filmről mit kell tudni. A Motor City 18 éven felülieknek szóló amerikai akciófilm, és Ellen Richardson egyébként a főszereplő. A sztori 1970-ben játszódik Detroitban, amikor is John Miller beleszeret a helyi maffia főnökének a csajába, és egyébként le is lép vele. A maffia főnököt Ben Foster alakítja a filmben, és hát az új életből viszont semmi sem lesz. A gengszter néhány korrupt zsaruhoz fordul segítségért, akik hamar elkapják őket, a lányt visszaviszik, John pedig hamis vádakkal bepakolják a börtönbe. Épp annyi időre, hogy legyen ideje kitanulni a bűn minden formáját, és ha már úgyis tönkrement az élete, a szabadulása után csak egy valami érdekli, hogy bosszút álljon a férfinak, aki elvette a szerelmét és a jövőjét. Jön egy új Pókember film, az a címe, hogy Pókember vadonatúj nap. 4 év telt el a Nincs hazaút végén Pókember. Tom Holland a magányt választotta. Önként a világ érdekében kitörölte magát az emberek emlékezetéből, és ezzel lemondott a szerelméről, meg a jó barátjáról is. Magányos felnőtt életet él, New York már nem ismeri a nevét, élvezi az áldásos működést, ő folytatja bűnüldözését, és nincs más dolga, mint főállású pókemberként jönni-menni. De egyszer, tulajdonképpen most is minden megváltozik, mert hogy a ránehezedő nyomás változásokat indít be a testében. Ez odáig fajul, hogy már a létezését fenyegeti. Éppen akkor, amikor egészen újfajta bűncselekmények kezdenek terjedni a városban, neki élete legnagyobb kihívásával kell szembenéznie. Na, pókember marad-e a pókember? Kiderül a vadonatúj napból. Debütál egy ausztrál horrorfilm és a Leviéták könyve. Egy elszigetelt ausztrál kisvárosban egyre terjed a vallási fanatizmus. Ebben a folytogató légkörben él két fiú, Ném és Ryan, akik szerelmesek egymásba. Azonban a szexualitásukat felfedő tinédzserek minden lépésüknél fizikai és lelki erőszakkal szembesülnek. Menekülniük kell egy ismeretlen lény elől, amely annak a személynek a formáját ölti, akire a legjobban vágynak. Egymásét. Erről szól a film. És az anime rajongóknak jó hír, hogy jön az egy új korszak kezdete is. 4 szabad szellemű unumuszmum mindent kockára téve versenybe száll. Hatalmas összecsapásuk egy új korszak kezdetéhez vezet. Erről szól ez az alkotás. A filmekhez jó szórakozást!
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még következik nálunk egy szeptemberi program, hiszen szeptember 18-án megtartják a Korok 2.0-át. Újra lesz tehát könnyű zenei konferencia, dallamok, élmények, értékek, emlékek címmel a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár konferencia termében. Több előadás is lesz, majd Kéri Péter a beat zenesodrásáról beszél, Zombor Szabolcs a zenekarvezetőből túravezető történetét meséli el, Pócsi István az Innen jöttem Nyíregyházáról a Barba Negrába címmel tart előadást, Balázsi Gyula Minden út a Dongóba vezet, ezzel a címmel jelentkezik, Kugler Henry DJ, egy DJ történetét meséli el, és lesz kötetlen beszélgetés a médiatárban berendezett Schulz sarokban is. A moderátor Erdei Nagyibolya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
2: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel. Ez a Best FM, Szendi Hajni vagyok. Hamarosan egy különleges grillezési technikát mutat majd be nekünk Friedrich Antal séf, de szó lesz arról is, hogy mikor tegyünk hideg, mikor pedig meleg borogatást a testünkre, ha bedagad, elestünk, meghúztuk magunkat, és még Kubát is felkeressük.

Sokaknak, ha fáj mondjuk a keze, a lába, a térde, akkor rápakolja a jeget. De hát most kiderült, hogy a sérült testrész jegelése olyan, mint a fogsejem használata, hogy a széles körben elterjedt, praktikusnak tűnő dolog ez, de a hatását nem támasztják alá klinikai bizonyítékok. A jegelés hatékonysága 70 óta egyre inkább megdőlni látszik, hiszen egyetlen vizsgálat eredménye sem igazolja, hogy a módszer az jó. A legtöbbünkkel előfordult már, hogy egy sérülés után rögtön a mélyhűtő kilincséhez nyúlunk, hogy kivegyük a hozzánk legközelebb eső fél kilós fagyasztott zöldborsót. Évtizedek óta esküszik több ezer orvos és edző arra, hogy a lehető leggyorsabb gyógyuláshoz vezető út pihentetéssel, jegeléssel, fáslizással és felpócolással van kikövezve. De mi van akkor, ha egészen idáig tévedésben éltünk? Egy 2008-as metaanalízis során a hidegterápia akut lágyszöveti sérülésekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatások eredményeit összehasonlították, majd arra a következtetésre jutottak, hogy nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték arra, hogy a hidegterápia valóban pozitívan hatna a lágyszövetek regenerálódására. Egy pár évvel későbbi több kutatás bemutató tanulmány megállapítja, hogy az esettanulmányokon alapuló eredmények sem egybehangzóak a módszer hatékonyságát illetően. A legtöbb olyan vizsgálat, amely a jegelés hatékonyságát támasztja alá, jellemzően olyan hiányosságokban szenved, mint például az alacsony számú minta, az irreleváns mérések vagy a statisztikailag jelentéktelen eredmények. De még a pihentetés, jegelés, fáslizás, felpócolás technikája mellett sokáig kitartó orvos Gabe Merkin sem támogatja ma már a módszert. Lehet, hogy a hideg jól esik, de rá kell jönnünk, hogy csak késlelteti a gyógyulást, mondta. Szerint a legjobb, amit tehetünk, ha minél előbb újra elkezdünk mozogni. Nyilván nem a fájdalom növelése, valamint a sérülés súlyosbítása a cél, de a lehető legrövidebb időn belül vissza kell térni a mozgáshoz. Az sem baj, ha nem olyan intenzitással végezzük a gyakorlatokat, mint mielőtt megsérültünk. A szövet károsodásra a sejtek kémiai jelzésekkel reagálnak, amelyre többféle fehérvérsejt válaszol azzal, hogy a sérülés helyszínére érkezve gyulladást váltanak ki, így javítják a sérült sejteket. Káros lehet a regenerációra, ha túl hosszú ideig tart a jegelés, hiszen ez csökkentheti a gyógyító sejtek aktiválását, mondta James Tidwell professzor, aki az immunrendszer szerepét vizsgálja a sérülések regenerálódási folyamatában. Fontos megjegyeznünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a hidegterápiának nincs fiziológiai hatása. A zsibbadás elérése érdekében kifejezetten hasznos módszernek bizonyul, és Mérkén szerint az is biztos, hogy a jegelés a legbiztonságosabb módja a fájdalomcsillapításnak. Emellett segít abban is, hogy a sérülés körüli izmok újra működésbe lépjenek.

0: Nyíregyháziak.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
0: A jó zenéket szeretik.
2: So what's not supposed to be about, baby? Get free up your mind and stop acting crazy.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
0: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: hiszen új ízeket, aromákat kóstolhatunk meg. Jöttünk, mentünk már a világba, megnéztük, hogy ki, hogy is grillez, illetve aztán itt Magyarországon is körbenéztünk, és Friedrich Antal séf elmondta, hogy miért jó, ha faszenet használunk, mi a helyzet a gázgrillel, vagy ugye itt az újfajta módszer, ez a barbecue-s, lassan füstöléses technika. Hát olyan 16-17 óra alatt kész is van a kaja, de hogy jó-e, azt a maghőmérővel tudjuk eldönteni, szóval vannak itt érdekességek. Minden esetre most megint kilépünk egy picit az országból, és megnézzük, hogy milyen és a nemzetközi grill technikák, vannak-e jelentős eltérések, kuriózumok. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is. Hát egy kicsit felsorolós lesz ez a dolog, de érdekes, megpróbálok érdekeset mondani.
0: Jó.
1: Spanyolok meg a franciák azt imádják a plancsát, ami egy sima forró fémlemez, ami közvetlenül ezen sütik az ételeket, ezen sütik a halakat, zöldségeket, vagy vékony hússzeleteket. Magyarországon is lehet kapni, tehát ezt a tárcsás megoldást, nem
0: igen,
1: tudom ki mennyire van.
0: Nekünk az van.
1: Ehhez hasonló. Ez a plancsa, ez ehhez hasonló.
0: Na, ezt mondom majd a családnak legközelebb, hogy plancsát fogunk.
1: Plancsátok van, így van.
0: Ennyi, mert nekünk is ez van, jó?
1: Ha több ideje van valakinek, akkor építhet egy agyakkemencét is, és akkor tangbőrisítés sem probléma.
0: Jó, oké.
1: Az szintén egy faszenes megoldás, de egy kicsit körülményesebb.
0: Nem mondod.
1: Itt egy kicsit magasabb a hőmérséklet, alig 4-500 fokkal működik a rendszer. Tehát ez így működik. Igen, kell ez mindenképpen, de tandoori kemence az egy világklasszis. Van egy kicsit egyszerűbb, a japán megoldás, az a yakitori, amiről régebben már beszéltem egy pár szót. Ez, amikor szintén parás felett faszínen készítik, itt minden nyárs, 10 cm-es, a yakitori direkt azért, hogy pont úgy van méretezve ez a vékony, hosszúkás grillező felület, ahhoz van a grillező kis pálcikák építve, minden. Tehát a japánok tökéletességre törekednek. Ezt láttam ezt például úgy, hogy az ablakba volt kitéve az étterem ablakába, és ott grillezgettek, hogy vendégcsalogató legyen. Nagyon ezerféle grillt készítenek, mindenféle hús, hal, zöldség, sajt, bármit tudnak grillezni, és ugyanezt láttam tökéletességre víve, amikor olyan yakitori megoldást készítettek, amikor tökéletes henger hasábok voltak a faszenek, minden henger hasáb milliméterre egyforma, úgy volt összeépítve, úgyhogy teljesen elgurult a gyógyszerük, de egy csoda, amit végrehajtotta. Azután van egy sokkal egyszerűbb, de nagyon sok helyen elterjedt, akár Argentínában, Uruguayban sétálgatunk, akkor találkozhatunk az asadóval, ez a nagyméretű lassú sütő parázson, nyílvlágon sütnek, ez egy vasrácsos, erre, ez a vasrácsra van ráfeszítve a hús, tehát ez egy ilyen, van egy olyan, mint egy tábortűzet készítenek, és a tábortűz körbe van rakva ezekkel a kifeszített rácsra a hússal, úgyhogy a tábortűz szögében áll. Tehát ahogy a tábortűz egy ilyen háromszöget alkot, pont annyira dől meg ez a rácsos verzió. És akkor ebbe nagyobb darab húsokat, akár egész bárányt is tudnak sütni. Hogy ebben milyen fát használnak, azt nem tudom, de itt is fatüzeléssel működik ez a rendszer. Aztán van Brazíliában, amikor a húsok meg a nyások függőleges forgatással lassan sütnek, ez churrasco-nak nevezik Brazíliában. Nagyon sok mindent készítenek, de szinte csak sózzák ezeket az ételeket, de a marhahústól a sertésen, a kolbászon keresztül nagyon sok mindent készítenek. Volt már régebben is szó, a koreaiak nagyon tudnak barbecue-zni, mert ők azért azt nagyon kitalálták, és van kimondott asztalba épített barbecue grillező, ahol kis húsdarabokat lehet sütni mindenféle hússal, tengeri herkentyűvel. Ezek pácolva vannak, meg különböző mártogatóst adnak hozzá, nagyon autentikus. Magyarországon is van már ilyen, láttam olyan éttermet, ahol használják ezt a dolgot, úgyhogy oda el kell menni, ki kell próbáljam. Aztán van olyan, ami pit barbecue-nak neveznek az USA-ban, a déli részén, ez egy földbe ásott tűztérbe hosszú órákon át történik a füstölés. Nem tudom pontosan a csimboraszóját, de ez egy ilyen indián szokás megoldásban, talán egy picit modernizálva, de nem vitték túlzásba, úgyhogy ebben is egy lassan párolódik és füstölődik az étel, akár egész malacot és nagy darab húsokat is tudnak benne készíteni, tehát elég sok minden van. Ami nagyon érdekes, nekem kicsit furcsa volt, de létezik a dolog, ez a caveman grilling, ez egy ősi módszer, hát az ősember ez így grillezett még.
0: Mennyi?
1: Megcsinálta a faszenet, megcsinálta a tüzet.
0: Azt hittem már faszenet, tudod, ott az asszonnyal aprítottak, jó?
1: Nem, csak a sima tüzet, és amikor már ízott a parázs, akkor a nagyobb darab húsokat rádobták erre. És valóban a széle megéghet, meg megsül nagyon, de belül egy szaftos, nagyon finom hús tud eredményezni. Ez szerintem gyakorlás kérdés, erre most nem bíztatnék senkit. Uh-huh. De van egy másik, a himalái sótömbön való sütés. Ez valami csúcs.
0: Ja, jó hangzik.
1: Különböző himalái sótömböket. Ez olyan, mint egy vágódeszka, csak kisebb. Ezt szépen lassan föl kell melegíteni, olyan forróra, hogy már a rácseppentett víz sisteregjen rajta. Lehet ilyen hőmérsékletre melegíteni, és ezen lehet sütni halakat, csirkét, sajtot, különböző tengeri herkentyüket, és nem csak, hogy látványos, hanem nagyon finom, picit sót is kap ettől a sütéstől, úgyhogy egy nagyon érdekes dolog, abszolút mértékben. Ezt fel lehet melegíteni akár grillen is, akár a sütőben is, és működik a rendszer, tényleg működik. Bárki ráklikkel, hogyha esetleg a neten keresne a Salt Block Grilling néven, ez a himalai sótön grillezés, és csodás dolgokat lehet rajta készíteni, nekem ez nagyon tetszik ez a dolog, úgyhogy a következő, hogy egy ilyen sótömböt be kell újítsak, mert ez...
0: Ilyen különféle ilyen állatokkal foglalkozó, ilyen kiegészítőkkel foglalkozó boltokban, tudod, van ilyen só, amit nyalnak a tehenek, tudod? Az biztos olcsóbb, mint ez a Himalaj. Megveszed, rárakod ott valamire, fölmelegíted, kipróbálod. Szóval addig ne ruházzál be, amíg lehet, hogy nem is jön be neked ez, jó?
1: Óvatosan, rendben. Van olyan például, hogy fatáblán sütés.
0: Az
1: és
0: hogy?
1: Ez olyan furcsa volt nekem, de létezik. Méghozzá cédrus juhar vagy almafát használnak, olyan, mint egy vágódeszka, be van áztatva vízbe, ha lehet, akkor már egy nappal előtte, és ezen kimondottan ennek a cédrus vagy a juharfának a enyhe füstölt ízt is ad ez a sütés közben. Ezt a benedvesített fát rárakják a grill lap, a grill rácsra, ami alatt ízzik a faszén. Tényleg rárakják, nem ég el, és ezzel felforrósítják ezt a lapot, ezt a falapot, ami persze egy picit óhatatlan, hogy egy ilyen fekete égési nyomokat magának tud, de nem ég el a fa, hanem átforrósodik, és erre a forrósodott, kicsit gőzölgő lapra halakat meg egyebeket süt, gőzöl meg, párol meg szinte. Csúcs az ötlet,
0: nagyon
1: és nagyon-nagyon nem száraz, azonnal meg gyulladó fáról van szó, hanem tényleg be van áztatva, tényleg az a lényeg ebben a dologban, tehát van egy technika, amit végig kell vinni. De visszatérve erre a sóblokkos grillezésre, én ennek a receptjét rakok fel egy grillezett lazacszal a sótömbben, mert veszem a bátorságot, hogy el fogom tudni készíteni, és mások is el tudják készíteni. Van az a lehetőség is, a legolcsóbb megoldás, hogyha valamilyen szállodában megyünk, és vannak ilyen sóbarlangok, hogy egy részét lebontjuk és magunkkal hozzuk.
0: Ennyi.
1: De nem biztos, hogy ez a
0: ennyi,
1: megoldás.
0: Figyelj, bemegyünk, kis csákány kalapács, igen, és azt mondjuk, hogy légzőszervi problémáik van, lekapartuk a falat, de közben csak grillezni szeretnénk. Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.

Egy olyan helyet keresünk most föl, amelyet sokan hát nagyon szeretnének nem csak az éteren át, hanem valóságban is, mert hogy a szivartan ők a combjukon gördítik és sodorják, és hát hihetetlenül tudnak bulizni. Irány tehát Kuba, a Karib-tenger legnagyobb szigete. Egy igazi időutazás egyébként, hogyha ide látogatunk el, mert hogy Havana óvárosa az 50-es évek Amerikáját idézi. A színes autókkal ott mennek ugye a Buickok és a Chevrolék. Az ország kultúrája, a spanyol gyarmati múlt, az afrikai rabszolgák hagyománya és a kommunista rendszer sajátos keveréke. Kuba híres a szalszáról, a rumról és a szivarokról. Varadero fehér homokos tengerpartjai a világ legszebbikei közé tartoznak, míg Trinidad városa a kolonális építészet csodája. Az emberek vendégszeretete legendás, a zene és a tánc átszövi mindennapjaikat. Kuba gazdag természeti kincsekben is, mészkősziklák láthatók, van egy csomó hegy, illetve félsziget is mocsarakkal, ezek külön-külön élményt nyújtanak. Az ország gazdasága évtizedek óta viszont nehézségekkel küzd az embargók miatt, mégis az ott élők optimizmusa és összetartása példaértékű. Kuba a világ egyetlen élő retro társadalma, amely minden látogatót rabul ejt, aki ellátogat ide, nem csak egy országot, hanem azt gondolom, hogy kijelenthetjük, egy életérzést visz haza.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, de előtte még tornázunk egy picit. Annyira jó a pilates, szerintem ez egy fantasztikus mozgásforma, főleg, hogyha az ember egy ilyen reformer padra is rá tud pattani. Most pad nélkül, de lehet pilateszezni ingyenesen egészen augusztus 18-áig. Minden héten kedden 6 órától a Sóstói piac melletti füves árnyas területen. Mozgás, kikapcsolódás, jó levegő, közösség, nem kell ennél több.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a második régészeti gasztronómiai fesztiválon. Balognész Hűt Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
2: Volt nekünk egy régi magyarországi ízei gasztrorendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
1: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel, továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán is környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

friss hírek, információk majd 2 órakor jönnek újra. Kellemes szép napot, jó étvágyat mindenkinek, aki most ebédel. Hát kérem szépen, ismét jön a meleg. Nem tudom, hogy lesz-e hőkupola vagy ilyesmi, de az biztos, hogy fázni nem fogunk majd, főleg már a hétvégén. Egyébként ugye itt a rádióban folyamatosan mondom az időjárás előrejelzést, meg nyilván az ember nyomon is követi. Tehát legutóbb, amikor ez a hőkupola volt, és bemondtuk a rádióban, hogy na ma lesz a csúcs, akkor komolyan mondom, már saját magamat hát totálisan megijesztettem. Tehát amikor 10 órakor kimentem az udvarra, és tudtam, hogy ma van a csúcs, és a hőkupola, és itt minden ezerrel majd éget a nap, mondtam a férjemnek 5 perc után, hogy rendesen be vagyok parázva. Hát most azért szerintem próbáljunk nem megijedni, de az tény, hogy a bőrünket védeni kell majd, hogy egészen pontosan hogy alakulnak az értékek, el fogom mondani.

Szenni Hajni vagyok, és már is mondom, hogy alakul a következő napok időjárása idehaza. Holnap túlnyomóan derült időre van kilátásunk, csapadék nélkül. Mérsékelt lesz a szél, hajnalban 10-19, délután már 30-35 fok valószínű. Csütörtökön is derült csapadékmentes nyári időben lesz részünk. A hajnali 12-21 fokról délutánra 32-37 fokra melegszik majd föl a levegő hőmérséklete. És hát pénteken is igazi kánikula vár Magyarországra. Döntően derült, csapadékmentes idő lesz egy-két gumoly felhővel, a szél is mérsékelt maradt, tehát nem csökkenti a hőérzetünket, ami hát nem lesz kevés, hiszen pénteken már 34-39 fokot mutatnak majd idehaza a hőmérők. Szombaton sem fogunk fázni, marad a 34-39 fok, vasárnap pedig egyes területeken már 40 fok is lehet.

0: Eljött az ideje, hogy megajándékozzuk magunkat. Testnek és léleknek jó néha egy kis nasi, de vajon tényleg így van ez? Most kiderül a vonal túlvégén Pallagi Alexandra, dietetikus. Szia, Szandi, üdvözöllek!
1: Szia, Hajni, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
0: Hát azért jól gondolom, nem, hogy testnek és léleknek is jól esik egy kis nassolás.
1: Igen, nagyon jól gondolod, és erről eszembe jutott egy idézet, amit még a kórházban az egyik beteg mondott, nem nekem, hanem az engem betanító dietetikusnak, és ez a dietetikus kitette a cetlit a falunkra, és ez volt minden nap velünk szemben, és az idézet úgy szól, hogy adni kell a testnek, különben elhagyja a lélek, és ez szerintem annyira igaz, hogy nem szabad sanyargatnunk magunkat, néha igenis kell lenni valami nasit, meg alapvetően egy diétát, életmódváltást is úgy kell felépítenünk, hogy nem mondunk le mindenről, mert akkor a testünket elhagyja a lélek, és akkor már nem annyira érezzük igazán jól magunkat.
0: Lehetünk vékonyak, de ilyen búvabéleltek, tehát annak nagy értelme nincsen. Na most, hogyha nasizni szeretnénk, a legtöbben azt csinálják, hogy este a tévé előtt teszik ezt meg, ami szerintem a legrosszabb időzítés, de akkor, ha tényleg szeretnénk, hogy a lélekben maradjon a testben, akkor mikor nasizzunk?
1: De itt azzal kezdeném egyébként, hogy nagyon sokan azért nasiznak este, mert hogy napközben nincs jól felépítve az étrendjük, akár nem is esznek, vagy csak egyszer, nem tudom, mit szaladnak egyik erről a másikra, és megesznek egy kéksütit, vagy egy pizzát, vagy ha esznek is, mondjuk többször a nap folyamán nem tartalmaz elég szénhidrátot az étrendjük, és ezért ugye estére már nagyon-nagyon kiéheztetik magukat, és mindent is meg tudnának enni, és ilyenkor szokott előkerülni a kis keksz, a kis csoki, a kis chips, tehát hogy ez nagyon sokszor annak köszönhető, hogy nem megfelelően felépített az étrend. Hogyha nem emiatt van egyébként, akkor más a helyzet, tehát hogy azzal sincs probléma, de a legideálisabb szerintem az a nasi szempontjából, hogyha próbáljuk azt a nap közben beiktatni, mondjuk kis étkezés jelleggel, és itt nem arra gondolok, hogy 10 óraira megeszünk egy bounty-t, uzsira meg egy, nem tudom, snickerset, vagy egy zacskó chipset, igen, hanem próbálunk olyan kis étkezéseket készíteni, ami picit nasi jellegű, tehát az édes íz utáni vágyunkat is csökkenti, de mégis tud belőle profitálni a szervezetünk. Mondjuk egy házi túrókrém, akár amúgy egy túrórudi, valami olyan péksüti, amiben szintén van túró, vagy zöldség, esetleg sajt, lehet akár, korábban beszéltünk arról, hogy gyümölcs mellé mogyoróval, esetleg kis kekszel kiegészítve.
0: Én ezt nyomom

0: Ilyenkor igen, mindig.
1: Aha. Ez is tökéletes. Vagy mondjuk egy nem tudom, almás mákos süti, amit otthon készítünk.
0: Jaj, ne csináld ezt velem. Hát az a legjobb. Oly, vagy
1: igen,
0: a meggyes.
1: Én is nagyon imádom, igen. És akkor úgy tudtunk nosízni, hogy közben volt egy plusz étkezésünk is, amiből még profitál is a szervezetünk, és este nem akarjuk megenni a hűtőtartalmát.
0: Mit vegyünk a boltba, hogyha nincs időnk elkészíteni mondjuk házilag a sütiket, a nasikat?
1: A legegyszerűbb talán, hogyha gyümölcsöket veszünk, esetleg műzliszeletet, vehetünk hozzá magvakat, és akkor már biztosan nem leszünk 20 perc elteltével éhesek az almafogyasztását követően. Vehetünk természetes módon előforduló cukrokat tartalmazó joghurtokat, vagy akár natúrjoghurtot. Hogyha van egy kis időnk, akkor ugye a natúrjoghurtba akár otthon csak belekeverünk magat és gyümölcs tartalmú lekvárt. Tehát talán ezek a leggyorsabban elérhető, de teljesen tökéletes nasi alternatívák.
0: És ha stresszesek vagyunk, akkor mit nasizzunk? Mert sokan azért stresszevők.
1: Igen, amikor stresszelünk, akkor ugye sokszor nem az éhség vezérel minket, hanem egyrészt ilyenkor megnőhet a kortizol szint, ami hatással van a szénhidrát anyag cserére, és ezáltal a nasi utáni vágy okozódik. Másrészt, ez biztosan mindenki tapasztalta, hogy maga a rágás csökkenti a stresszt. És hogyha ebbe a kategóriába tartozunk, akkor érdemes ilyenkor mondjuk a csoki helyett inkább ilyen egyéb alternatívát, mondjuk ropogós alternatívákat keresni, és én most itt nem a chipset fogom megemlíteni, hanem például az alma, ami ropog, és úgy rágjuk ropival és magvakkal kiegészítve. Vagy például a zöldségkrémek, tehát mondjuk egy humusz sárgarépával, zellerrel.
0: Imádom.
1: És akkor ott, hogyha egy doboznyi humuszt is, most egy kisebb dobozra gondolok, elrágcsálunk a 20 dekarépával, akkor nagyon jól tettünk az egészségünkért, de a stressz szint is lecsökken, mire elrágcsáljuk azt a 20 dekarépát. Azért érzékelhetjük azt, hogy amikor stressz miatt teszünk csokit, akkor a harmadik, negyedik kocka után igazából már nem is érezzük a csoki ízét, csak tényleg a rágás miatt esszük, és utána azon fogunk stresszelni, hogy megettünk egy tábla csokit.
0: Ja.
1: És még nem is esett jól.
0: Igen. Na, hát akkor humuszrépával szerintem ez jó. Köszönöm szépen, legközelebb innen folytatjuk.
1: Én is köszönöm.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza

Abraham Lincolnról lesz szó, 10 olyan érdekességet mondok el most róla, amiről talán kevesebben tudnak. Az egykori amerikai elnök komoly birkózó múlttal rendelkezett. A feljegyzések szerint fiatal korában mintegy 300 meccséből mindössze egyet veszített el, és halála után Amerikában beválasztották a birkózó halhatatlanok csarnokába. 9 éves volt, amikor az édesanyja belehalt a tejmérgezésbe, ilyen is van. Dél-Indiában akkoriban többen is hasonló módon vesztették életüket. Később kiderült, hogy az áldozatok olyan tehenek tejét itták meg, akik ettek a fehérvirágú kenderbojt néven ismert mérgező növényből. Abraham Lincoln és Charles Darwin ugyanazon a napon születtek, 1809. február 12-én. Ügyvéd és politikusi karrierjének felfutása előtt Lincoln egy alkoholboltot is működtetett az üzlettársával William F. Barryvel. Partnere azonban többet foglalkozott az áru elfogyasztásával, hát biztos minőség ellenőrnek képzelte magát, mint magával a bolttal, ezért a vállalkozás nem is volt sikeres. Talán kevesen tudják, de Lincoln súlyos depressziótól szenvedett, ezért saját testi épségének megőrzése érdekében hosszú időn át tartózkodott attól, hogy egy zsebkést hordjon magánál, mert félt, hogy saját magában okoz kárt. Lincoln az egyetlen amerikai elnök volt, akinek bejegyzését és egy találmányát fenntartották, tehát hogy ez meg is történt, tehát bejegyezték azt, amit ő talált fel. 1849-ben a 6469-es sorszámmal elfogadott szabadalom egy olyan szerkezetet takar, amely a hajók sekélyvízben történő könnyebb haladását szolgálta. A találmányt életében egyébként sohasem vettették be. Lincoln arany órájába az azt készítő mester Jonathan Dillon belevést az 1861. április 13-ai dátumot, vagyis a polgárháború kitörésének másnapját, valamint a következő szöveget: a szumter erődöt megtámadták a lázadók, és Istennek hála, hogy van egy kormányunk. Lincoln sohasem tudta meg, hogy az arany órája egy üzenetet hordoz. Lincoln kapott először transzkontinentális táviratot, az első üzenetben 1861. október 24-én Stephen G. Field, Kalifornia főügyésze gratulált az elnöknek a transzkontinentális telegráf lefektetése miatt. Lincoln gyilkosának bátyja, Edwin Booth, néhány hónappal a merénylet előtt egy vonatállomáson megmentette az elnök fiát, Robert Todd Lincolnt attól, hogy a vágányok közé essen és súlyos sérüléseket szenvedjen, döbbenet, nem? És végül Amerika 16. elnöke az ellen elkövetett merénylet napján, 1865. április 14-én írta alá az amerikai titkosszolgálatot létrehozó törvényt.

Jönnek a hírek hamarosan, aztán a műsorvezető már Dékán Pisti lesz, és ez azt jelenti, hogy én szépen lassan el is búcsúzom, de mindez természetesen, ahogy lenni szokott, programokkal teszem. A Nyíregyházi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösen tartja meg a Roma Holokauszt alkalmából az emléknapot és a megemlékezést július 31-én délelőtt 11 órától Nyíregyházán az északi temetőben. Folytatódik a fittesték, zumbázni is mehetünk a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti fák ölelésében lévő területre. Egész nyáron, át egészen pontosan augusztus 21-én péntekenként várják az ingyenes programra résztvevőket, 6-tól 7-ig a foglalkozást Les Zsófia vezeti majd. És hát fontos elmondani azt is, hogy hamarosan augusztus 4-én nyílik egy kiállítás. Csutkai Csaba fotóművész fényképeit lehet megnézni. A Ratko József dráma bemutatóról Segítsd a királyt, ez a címe. A tárlatot augusztus 30-áig nézhetjük majd meg a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében. Jó szórakozást, jövök holnap is, Szendi Hajni vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán. Véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zene sóstón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a Co-Move projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az adatás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a zene sóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyereksóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Kedd délután van, újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és van előttünk 4 óra, melyből az elsőben, már is nézzük a legfrissebb időjárási adatokat elsőként, hát ide jönnek a legnagyobb dalok is, egészen pontosan Robbie Williams kezdi az órát, ez az Angel.

És már is előttünk a legfrissebb előrejelzés, Iglite Cherry a Safe Tonight után már hőmérsékleti adatokkal. 29 fok jelenleg a hőmérőn, sok-sok felhőt láttunk a fejünk felett, azonban a folytatásban majd lesz egy naposabb időszak, melyet követően újra majd egyre több felhő kúszik felénk, esőre készülni nem érdemes, 1% ennek valószínűsége, északnyugatias szélben telnek a percek, a szerda hajnalban csak 13 fok lehet a reggeli start mellett, hát az egyáltalán nem jó, viszont elmondható, hogy innentől nagyjából a szerdai naptól durván másfél héten keresztül itt van a nyár, sőt a kánikula, melyre én azért egy kis szabadsággal készülnék, és készüljünk a pollen terhelésre is, ugyanis a csalánfélék oda csavartak, pontosabban magas szinten mérhető koncentrációja a pollen terhelést tekintve, ez is tüneteit okozza. A gombák mellett, hát ide jönnek a dalok, folytatjuk. Sophie-Liz Baxter-ral, Geszti Péter, Péter Fiborival, Beléd Estem, ez van, ugye ez az első közös daluk, aztán van már egy újabb is, és Reszka Fletcher mindjárt.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Másként látom énekel Deniz, Osvai Renivel a dal, aztán az Connected jön majd, a Stereo MC's készülődik, nálunk pedig a Volán menetrendváltozása érkezik infóként, melyre már majd lassan készülnünk kell. Augusztus 1-től egy kicsit átalakítják a közlekedést, egészen pontosan érinti ez azokat, akik a Legóba vagy az ipari parkba járnak dolgozni, ugyanis a 90 és a 94 L jelzésű Volán járatok menetrendjét finomhangolják, így pedig azért könnyen rászaladhatunk. Egyébként 10 percnyi a korrekció, de ez azt gondolom pont elég arra, hogy lekéssük. A csatlakozással nem lesz gond, pont erről szól a finom hangolás, hogy jobban elérjük a csatlakozást, hogy jobban kihasználható legyen a járat, tájékozódjon a Best FM oldalán a cikket ma is. Megtalálja a Stereo MC-zzel a Connected után, Simple Red Sunrise-dal jön. Jó munkát!

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A kegyetlen szerelem Ákos dalait hallottuk a legnagyobbak között, és majd a Free Your Mind Dan Wongtól, Jamin is mindjárt. A szúnyoggyérítés pedig újra akcióban, a héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, így kezdődik a cikk a Best FM oldalán, ezt is megtalálja. A katasztrófa védelem úgy tájékoztatott minket, hogy a nagyobb csípő szúnyoglárva tenyésztőhelyek továbbra sem alakulhattak ki, és igazából csak a mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása okoz problémát, a szúnyoggyérítés ezek mellett azért folyik, illetve az is olvasható a Best FM oldalán, hogy nagyobb rajzásra készülnünk nem érdemes, nem csak nálunk egyébként, hanem Baranya és Fejér megyékben számolhatnak majd a szúnyoggyérítési programra. Hát erről ennyit. Akkor jöjjön Anne Vogue, aztán majd Bob Marley, meg a Bieber csapata is, itt a legnagyobbak között.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Elisztal a első óránk, friss hírek a folytatásban, aztán pedig érkezik a pizzamafiás játék a 3 és 4 óra között itt a Best FM-en, mely hát most is Facebook oldalunkhoz kapcsolódik. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is megtalálja a kérdést. Válaszoljon ott kommentként, én pedig regisztrálom a játékba.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 02 12.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 3 óra után, a Pizza Mafia játéka pedig ma is elstartolt. Keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne feledje, itt kell hozzászólni a kérdéshez, ha szeretne velünk ebben az órában játszani, mely egészen 4 óráig tart, és akkor megtudjuk, hogy ki nyerte meg a pizzákat.

A Duran Durandolát hallottuk, ez volt a Sunrise, itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, a Pizza Mafia játéka pedig elstartolt, ahogy említettem, amiben ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt, majd sorsolás útján Augusta és a bolognese pizzákról legyen szó. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy hol nőtt fel, mármint városban, vagy falun. Hát így várok üzeneteket, illetve sztorikat is, hogyha megoszt velem, szívesen olvasgatok, és közben regisztrálok mindenkit, aki válaszolt a kérdésre. Ide jönnek a dalok is, egészen pontosan most a Superhero.

Az idő mindig győz, a halott pénz dalát hallgathattuk ezzel a címmel egyébként, hogy idő, és hozzam a legnagyobbakat, majd a Komodóval, Mario Picotto dalát ismerhetjük, porolhatjuk le, irány a 2000-es évek, diszkó hangulata, ott is majd a hajnali percek, de előtte nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon megtalál, és arra vagyok kíváncsi, hogy hol cseperedett, hol nőtt fel, inkább a falusi vagy a városi környezet ismerős, sztorikat is szívesen olvasgatok, ahogy ez lenni szokott, és azért gyorsan egy gondolat. Szerintem mind a kettőnek megvan a maga szépsége. A belvárosi létben cseperedni az lényegében egy nagyobb közösséget jelent, és hát játszótérről játszótérre hömpölygést, míg a falusi élet egy kicsit másabb, sokkal inkább a szabadabb környezetről szól, bár ezt fogalmazza meg ön, biztos jobban tudja, várom hozzászólásait. Néhányat már kaptam is, Tibor. Kiskoromban vidéken éltem, azóta városban. Sajnos Tibortól nem tudtuk meg, hogy ő szerinte, mivel mind a kettőre rálát, mi volt a jobb, mit szeretett jobban városban, és most is városban élek. Ez már évi üzenete. Budapest és Balkány. A Budapest a gyermekkora, felnőtt lét pedig a balkányi falucskában pörög, akkor hát igen nagy a kontraszt. Szerintem Tünde nagyon sokat mesélhet. Veronika azt érje a napkoron, egy szabolcsi kisfaluban, igen, tök jól ismerjük ezt a települést, közel is van Borbánya, kicsit város, kicsit vidék, pont jó, Aranka hozzászólása is itt, a játékosok között folyamatosan vidéken, Zsave, és töretlenül vidéken, Erika hozzászólása, hát így várom üzeneteit a folytatásban, miközben pörögnek a dalok. Itt van már Mario Picotto Komodó, aztán pedig majd a Well Hello-val sétálunk a pályaudvaron.

0: Énekelt Olév a játékos percekhez, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és ne feledje, Facebook oldalunkat kell keresni, ha szeretne csatlakozni, Best FM Nyíregyháza. Ma itt hozzászól, tudom regisztrálni a Pizza Mafia játékába, ahonnan majd sorsolás útján megtudjuk, hogy ki a nyertes, és hazaviheti majd akkor holnaptól a Super Pizza menüt, melyben ma is Augusto és a Bolognese pizzák vannak. Hát előre is jó étvágyat kívánok majd a nyertesnek, és nézzük a játék kérdést. Városban vagy falun nőtte fel, itt tettem fel a mai beugrót, és ezzel jönnek a hozzászólások. Javarészt egyébként azt mondanám, hogy városban nőttünk fel itt a hallgatói tábort látva. Az üzenetküldők között itt van Dalma városban, Évi városban, Sós Tominek számít, jött Csabától, Tibor is Nyíregyházán nőtt fel, de rengeteget volt vidéken, Gábor is városban nőtt fel, szóval azért javarészt ide érkeznek üzenetek. Szabolcs Kárpátalja egy kis faluban, melynek a neve Palágy Komoróc. Szabolcs üzenetét olvastam, szóval így várom hozzászólásait ebben az órában, hogy regisztráljam, és közben hallgatjuk a dalokat is a folytatásban, a First Street, Jennifer Hudson, és majd a világ az enyém, Oliver Fomört is mindjárt.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, úgy

A világ az enyém, Oliver from Earth-től, aztán majd Krisztina énekel, meg blogszolunk is nem sokára. A kérdés pedig Facebook oldalunkon megtalálja ma is játékunk a Pizza Mafia játéka kapcsán. Városban vagy falun nőtte fel, ítettem fel a kérdést, ne feledje mindenki, aki hozzászól. Regisztrálom a játékba, innen sorsolok majd, és akkor megtudjuk, hogy ki a szerencsés. Holnaptól kiveheti át a Gusta és a Bolognese pizzákat, melyre nagyjából 2 hete van. Üzenetek között szemezgetek, és van, akit érdekesek. Sziasztok, én Mezőkövesden születtem. Matyóvárosban, hozzáteszi még Évi, hogy Matyó vagyok. Mi megköszönjük, hogy itt van. Péter vidéken és Csilla is vidéken nőtt fel, hozzáteszi, a legcsodálatosabb volt Detrina. Törzs gyökeres nyíregyházi vagyok, ezt pontosan tudom. Anna Mária is játszik velünk, azt írja vidéken, aztán hozzáteszi, szeretnék kérni egy számot a Fiesztától előre is. Köszönöm, szép délutánt mindenkinek. Anna Mária egy 5-öst tudok küldeni. Bár ezt nem a Fiesta küldte. Anita vidéken így játszik velünk. Szóval jönnek üzenetek, várom még az ön hozzászólását is. Nagyjából 20 perce van még, hogy részt vegyen a Pizza Mafia játékában, akkor majd sorsolok és megtudjuk, hogy ki nyert, addig pedig itt van Christina Aguilera.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

énekelt a Nox, ez volt az Árva dal, és már is az utolsó 10 percbe értünk a mai játékunkat tekintve. Keresse a bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Így vehet részt a Pizza Mafia játékában, melyből összesen 10 perc van hátra. Arra vagyok kíváncsi, hogy vidéken vagy városban nőtte fel. Így várom tehát hozzászólásait. Ne feledje, mindenkit regisztrálok, aki hozzászól játékunkhoz. Aztán nem sokára már sor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezek pedig már az utolsó másodpercek, friss hírek a folytatásban. Dani tájékoztat minket, és jönnek a közlekedési infók, hiszen itt is van miről beszélni majd. 4-kor, így pedig zárjuk le a mai pizzamafiás játékot, mely egy kicsit a gyökerekhez kanyarodott vissza, hol cseperedtünk, ez volt a kérdés, melyet feltettem, városban vagy falun, így vártam hozzászólásokat, sztorikat, üzeneteket, akár fényképeket is, mint ahogy ilyenkor lenni szokott, és az is hozzátartozik, hogy viszonylag keveset kaptam, mint ahogy ez ilyenkor lenni szokott, nem úgy, mint megfejtést vagy hozzászólást, ebből azért szép számmal érkeztek, és látszik, hogy javarészt egyébként városban nőttünk fel, de egy nagyon komoly százalék a faluban valamelyik életszakaszát tudhatja magáénak. Érdekes, hogy aki városban nőtt fel, az inkább faluban él most, és valaki pedig faluban nőtt fel, és inkább városban él. Van egy ilyen ingázás, úgy látszik, ez hámozható ki az üzenetekből. A nyertes üzenet a Napfény városában, Szegeden, és még mindig itt. Viszont minden második hónapban felétek vagyok. Tündi az üzenet küldője. Gratulálok, jó étvágyat kívánok a pizzához, a szuper pizza menü ma az öné. Egy kérdés, tudja, hogy 2 hete van ezt átvenni? A holnapi naptól, szóval így kell időzítenie az utazását, ha nem, akkor sajnos nem tudja majd átvenni a nyereményét. Köszönöm mindenki hozzászólását, közlekedünk a 4 órai blogban, tartson velem akkor is.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
3: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
2: Akár hitelre.
3: 10% kezdőbefizetéssel.
2: Karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
3: vagy 0670 555 0212.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a II. Régészeti Gasztronómiai Fesztiválon. Balognész Hűt Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
6: Volt nekünk egy régi Magyarország ízei gasztrórendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
5: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel, továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizi vatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra múlt, fókuszban a közlekedés. Várom észrevételeit az utakról ma is. 33-33-103-9. Ide gyűjtjük össze együtt közösen a legfontosabb gondolatokat, ahonnan majd szemezgetünk az órában, illetve hozom én is, amire szükség van. És már is pörögnek a dalok, mik a énekel.

0: Kösd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Bizony-bizony a biztonsági öv legalább annyira fontos, mint az üzemanyag a tankba vagy az áram az aksikban. Csak óvatosan kössük be magunkat, hallgassuk a Best FM-et, nézzük a legfontosabb útinfókat. A nyírségvíz továbbra is dolgozik a Toldi utca 85 szám előtt, itt a helyreállítás pörök már. Közműfedlapok szintbe helyezése, a 4-es főút Kert utcai szakaszán útszűkületre kell itt számolni. Egyébként hasonló munkáltak a Ferenc körúton, a Kossuth utcától a Pazonyi tér irányába. Sebességkorlátozás van itt érvényben. Erős áramú kábelfektetési és optikai kábelfektetési munkálatok a 38-as számú főúton a Tokaji út. Tehát jól fel van túrva, 40-es korlátot talál itt, és útszűkületet jelző táblákra is készülnie kell, óvatosan bárhol jár, észrevételeket pedig várok 30-330-3039, ne feledje mantránkat csak 10 perc ma is. Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, testképzavar, ide jönnek majd gondolatok fél ötkor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mindenkit hazavárnak, tehát úgyhogy óvatosan figyeljük a kilométerórát, mert ma már sok baleset volt, és hát nem kellene még egyről beszámoljak. Minden esetre üzeneteket várok 30-330-3039. Ha valamit meglát, akkor ossza meg velem, használjuk inkább a Viber-t, és akkor majd segítek, nem sokára összesítem a hozzászólásait, addig pedig nézzük, hogy mivel találkozik még az utakon. Távhővezeték javítás a Betlen Gábor utcán, ez egy jókora lyukkal jár, úszoda technika épülete, hát emellett kell erre készülni. A gyalogos forgalmat is érintik a korlátozások, így pedig könnyebben lehajtanak a bringások, lelépnek a gyalogosok az úttestre nagyon figyelmesen. Tokaji úti piac, ez ugye a vásártér a régi KGST előtt, van egy vasúti átjáró, ez egy rendkívül forgalmas vasúti átjáró, meghibásodott itt a fényjelző berendezés. Ezzel is figyelmesen, és ne felejtsük el, hogy a fehér jelzés is csak a fokozott figyelemmel történő áthaladást jelzi, semmiképpen nem zöld, hát ha még nem világít, ugye? Szóval nagyon-nagyon figyelmesen, lépésben, jól körültekintve közelítse meg a vasúti átjárót. Csak óvatosan, csak 10 perc, ez pedig a folytatásban testképzavar. Ide jönnek a gondolatok.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
5: 10 perc. Cikázunk kérem szépen a jobbnál témák között, amit itt a hallgatóktól kapunk, hiszen a Csak 10 perc rovatot hallgatják, és ezeket az adásokat hallgassák vissza a weboldalunkon keresztül, www.csak10perc.hu. Köszöntöm ma is Önöket, Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Szia Józsi, nagyon szép napot neked.
6: Jövök cikázni veled.
5: De jó lesz, igen. Képzeljük el, hogy én egy Adonis vagyok. Már ugye ismersz engem.
6: Mennyi időnk van erre?
5: Igen, tehát én egy ilyen 75 kilós Tom Cruise arcú.
6: Nem lehet 77.
5: Lehet 77. Tom Cruise arcú, hosszú hajú, tudod, ez az elegánsan, topgánosan hosszú hajú. Na, szóval egy baromi vonzó. Te bemegyek valahova. Ugye? Bemegyek valahova, de hallod azt az élvezetet, ahogy beszélek magamról? Te bemegyek valahova, és egyszerűen a csajok így összeszisztenek.
6: Vagy a fodrásznál azt mondod, hogy ondolálást kér.
5: Valami ilyesmi. Na, tehát jó, tehát én most nem beteg vagyok, és nem is akarok ilyen tüneteket gyártani magam, mert pontosan tudom, hogy hol a helyem ebben a társadalomban, de ma beszélgessünk a testképzavarról, és nem elviccelve ennek a dolognak a jelentőségét, de valós képet kell kapnunk arról, hogy mit gondolhatnak azok az emberek, akik nem azt gondolják magukról, ami a valóság.
6: Valós kép, ugye ezt mondtad.
5: Igen.
6: A testképzavar ugye arról szól, amikor valakinek az önmagáról kialakított képe, és a saját külső formájáról kialakított képe nincsen harmóniában azzal, amit a többiek látnak. Nagyon egyszerűen ezt így lehetne egyébként megfogalmazni.
5: Egy rossz tükör amikor, már megoldja ezt.
6: Így van, amikor valaki vagy kövérebbnek, vagy soványabbnak látja magát, mint hogy valójában kinéz, de ez csak a felszín. Az, hogy én most milyennek látom magam, hány kilósnak, milyen hajúnak, milyen testfelépítésűnek és egyebeknek, azért itt azt kell mondani, hogy ezek mögött nagyon sokszor önértékelési problémák vannak, egy olyan görcsös megfelelési kényszerről nagyon sokszor, amit szerint a szociális elvárások vele szemben megfogalmaznak, és ő ezeknek meg akar felelni, ragaszkodnak kényszeresen olyan szabályokhoz, vagy beteges lelkifurdalást, önvádat, vagy önutálatot mutatnak fel, amelyben tulajdonképpen az életnek az élvezete, és alapvetően az élet öröm helyett egy ilyen neurotikus állapot alakul ki. Ennek kapcsán ugye ők általában elszigetelődnek, nem hajlandók emberek közé menni, hiszen őket úgyse fogják befogadni, mert nem szerethetőek. nem szerethetőek a méreteik és a külsejük miatt. Na itt már aztán azért nem is fogunk annyira nagyon nevetgélni, mert azt gondolom, hogy akkor, amikor valakinek ez a saját testének elfogadásával ez a fajta problémája megvan, akkor az már innentől kezdve minden csak nem vicces. Bár nagyon jó, hogy megpróbáltuk ezt az elején a humorral közelebb hozni, de ez a pont az, amikor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik egyébként képesek bele is halni. Innentől kezdődően válik ugye komolyá a kérdés.
5: Persze, egyértelmű. Na most joggal vetődik fel ez az egész dolog, hogy itt valami szervi probléma van, vagy személyiség probléma van, tehát egy ilyen agyi működési probléma van ilyenkor? Hol keresendő ez?
6: Tehát azt gondolom, hogy azt már nagyon-nagyon jól látjuk, és nagyon-nagyon jól tapasztaljuk, hogy ez a jelenlegi társadalmi tendenciák, azok arra mutatnak, hogy az egyéneknek a tökéletesség irányába kell mindenféleképpen elmenni. Aki győzni akar ebben a világban...
5: Annak szépnek kell lenni, mondjuk ki.
6: Pontosan, igen. Így van. Annak a testével kapcsolatban fittséget, egyfajta utánozhatatlan arányokat kell mutatnia, miközben az életünk, az életmódunk egyre inkább kényelmesebbé válik. Nem kell feltétlenül fát vágnunk ahhoz, hogy meleg legyen, nem kell elmennünk vadászni ahhoz, hogy hús kerüljön az asztalra, a mozgásmennyiségünk az egyre inkább csökken, nagyjából most azt mondjuk, hogy 100 év alatt körülbelül a tizedére, míg a bevitt táplálékoknak az energiatartalma az meg mondjuk nagyjából megháromszorozódott a zsír és a cukor miatt.
5: Ti összebeszéltetek a dr. Mórik Gyulával, most komolyan mondom, mert napok óta erről beszélünk vele is.
6: Na, igen. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy mondjuk valakinek, és ezt a furcsa szót fogom használni, hogy normális testalkata legyen, illetve maradjon meg, ahhoz egyre több figyelem, egyre több fegyelem, nagyon sok lemondás kell, egy olyan életmód kialakítása, ami ma már nem olyan könnyű, és tegyük ezt gyorsan hozzá azt, hogy egyébként mindez a párválasztásodra is hatással van, tehát egy olyan belső feszültséget érsz át, hogy megfelelj magadnak, megfelelj a környezetednek, megfelelj egyébként a párodnak, hogy mindeközben azt a fajta tisztánlátást elveszíted, amit egyébként egy tükör nevű eszköz nagyon jól tud segíteni nap, mint nap, hogy ki vagyok én, és hogy nézek ki. Na most ezeknek az embereknek a lakásában legtöbbször egyébként nincs tükör, vagy csak olyan van, ami mondjuk egy fürdőszobai tükör, ami mondjuk egy ilyen 35
5: centiméter
6: nem nagyobb, pontosan. Azt például, ha elmész valakihez vendégségbe, az egy nagyon érdekes dolog, hogy látsz-e olyan tükröt, ami egész alakos. Tehát az egész alakos tükör jelenléte egy lakásban, az nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor ad arra egyébként egyfajta útmutatást, hogy az abban a házban élők, azok ezt a tükröt mondjuk használják-e, és képesek-e azzal a látvánnyal mit kezdeni, amit ez a tükör nyújt, hogy te így nézel ki, vagy pedig másféleképpen.
5: Józsi, én azt gondolom, egy fontos hogy kérdés,
6: itt ez a megfelelési szerintem... vágyról szól. Aha,
5: ennél a pontnál meg kell kérdeznem azt, hogy ő hogy érzi magát boldognak? Úgy, ahogy van, vagy pedig úgy, ahogy látni akarja magát, és ahogy egyáltalán kommunikál róla.
6: Boldognak sehogy, tehát ebben...
5: Ez azért érdekes, fontos.
6: Tehát a testképzavaros emberek nem boldogok, mert ők állandóan egy úton járnak, amiben az általuk idealizált testfelépítést szeretnék elérni. A boldogságot ugye a célvonalnál lenne, amikor azt mondod, hogy most fogytam 3 kilót vagy 5-öt, vagy magamra szedtem 2-t vagy 4-et, és akkor boldog vagy. A testképzavaros ember számára ez hogy cél, a cél elérése az igazság szerint olyan dolog, ami tulajdonképpen nem történik meg soha. Ezért van az, hogy mondjuk gyakorlatilag halálra is tudják magukat éheztetni, és a kis nagyon vékony papírrá váló bőrüket húzigálják magukon, hogy hát még itt is tele vagyok zsírral.
5: Értem. És
6: ez ettől tud nagyon szomorú lenni egyébként.
5: Hogyan tudunk neki segíteni, ha mondjuk a környezetünkben egy ilyen ember él?
6: Hát most azt mondom, hogy az elfogadás, a szeretet, ez egyébként ez sokszor kezdődik kiskorban. Akkor, amikor elmondják, hogy igen, már 3 évesen nekem futnom, úsznom, bármit kellett tennem, mert mindig azt éreztem a szüleimtől, hogy az, amit teszek, az nem elég jó, az 5-ös helyett 6-os dolgozatot kellett írnom, a 98%-nál már nem szóltak hozzám, mert nem lett 100%-os. Most ezeket eltúzom, de azért ebből azt gondolom, hogy mindenki hallhatja azt, hogy a gyermeknevelésben például az, hogy megelégedés, amiről már korábban beszéltünk egy másik adásunkban, hogy nem tökéletes, de elég jó, erre biztos emlékszünk. Igen. Amikor ezek hiányoznak, akkor tulajdonképpen a szülő általi elégedetlenség egy idő után át tud mondjuk így ragadni a gyerekre és a fiatal, és onnantól kezdődően, hogy saját magát nem tudja elfogadni megfelelő módon. Itt jön, amit már emlegettem, az önvád, ha nem tudom helyesen megítélni magam, nem tudom magam az osztálytársaim között elhelyezni, hogy mit tudom én most itt még itt én a tornasor végén vagyok, 3., aztán 4. már 2-vel előrébb kerülök, 8. meg én vagyok az első például. Tehát, hogy változik a testem, változik a saját öntudatom és én tudatom, és amikor ezt egy szerető családban, egy nagyon jól működő és nagyon jó visszajelzéseket adó családban ezt egy gyerek láthatja és érezhet, hogy ő miben jobb, mint a másik, és miben pedig fejlődnie kell, akkor alapvetően a biztonságot ez adja. Én lehetek az, aki vagyok.
5: Értem. De most mi folyamatosan gyerekekről beszéltünk, de ez felnőtt korban is aktuális ez a probléma, ugye?
6: Nyilván, csak arról beszélek, hogy innen szokott általában elindulni.
5: Értem.
6: Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor látjuk azért azt, hogy egy európai országban a felmérések szerint nagyjából a középiskolás, tehát a 14-18 éveseknek a fele már érezte azt, hogy neki mindenféleképpen fogyókúrázni kellett. A lányokat ez jobban izgatta nyilvánvalóan, mint a fiúkat, de gyakorlatilag azt mondjuk, hogy az önmagam elfogadása azért a gyerekkortól kezdődik. Hogyha én egy olyan családban növekszem fel, ahol engem elfogadnak olyannak külsőleg, amilyen vagyok, és még a belsőm is lehet olyan, amilyennel megáldott az ég mondjuk, akkor ezek nyilván felnőttkorban is sokkal stabilabbak lesznek. Amikor látsz valakit, akiről nem is érted azt, hogy tud ilyen harmonikusnak tűnni, mert mosolyog, miközben a testalkata vagy a kinézete az mondjuk valamilyen módon előtt az általánosan elfogadott jóképűtől vagy csinostól, és ő pedig olyannak látja magát, amilyen ő igazán tud lenni, és ő nem akar kopaszként, mit tudom én, hajregeneráló szerek tömkelegével éjjel-nappal dörzsölni a fejét, hogy 2 hajszálat meglássa rajta, mert azt hiszi, hogy ő csak akkor lesz majd jó, hogyha fésülheti a haját.
5: Letelt az időnk, de meg kell kérdezzem. Amellett, hogy a család szereti, pozitív megerősítést ad neki, amellett egy pszichológus terápiája, gondolom, ettől eltér.
6: Nyilván. Igen, itt nem a szeretetről beszélünk, hanem inkább az elfogadásról. A testkép zavarnak, a kialakulásának a gyökereit kell nyilvánvalóan megkeresnünk, és abban tulajdonképpen visszamenni ott addig, ahol ez eltorzult, és gyakorlatilag az elfogadást, és tulajdonképpen azt a fajta érzést, hogy szeresd saját magadat, erre az útra kell valamilyen módon terelgetnünk ezeket az embereket. Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nem. Aki párkapcsolatban él, velük könnyebb a dolog.
5: Jó. Elfogadom, amit mondtál, de én akkor is Tom Cruise vagyok, most pedig búcsúzom.
6: Értem, és menj és lőd be a hajadat.
5: Megyek és megfésülködöm. Köszi Józsi, elkülönöm, meg elkeresünk. Szia-szia.
6: Hello, sziasztok.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en. Csak

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Jöjjenek a hallgatói üzenetek, nézzük, hogy ki mit látott, ki mit fedezett fel az útja során. Több hallgatónk is jelezte, hogy az RBM Skoda mozgótrafival figyeli a belvárost óvatosan. Ezen kívül a 4-es számú főútról, a 60-as téglási csomópontból jönnek még üzenetek, hogy itt is érdemes figyelni a mutatót. A trafiboxok könnyen dolgozhatnak, jó idő van, számítson arra, hogy ott is figyelhetik a szempárok, a lencsék, a lidar, vagy akárhogy is hívjuk a berendezést. Szóval csak óvatosan is mosolyogjon, ha lát valamit. Miközben üzen 30-33-103-9, és folytatjuk a New Level Empire-rel, visszatérek, dalukat hallgatjuk, aztán majd Denzel, Pump It Up, klub sikerét is hozom.

0: zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: szerencséjét.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: Az óra végén, a hírek előtt pedig nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyag árát illetően. A szerdai napra fókuszálunk, ami majd egy kis változással vár minket. A benzin esetében 3 forinttal csökken a beszerzési ár, a gázolaj ára viszont emelkedik 5 forinttal. Ez egyébként jóval kevesebb, mint az előrejelzésekből következtethető volt. 88,5 dollárra zuhant a Brent olaj hordonkénti ára. Ez ugye a tegnap előtti 102 dollárhoz képest azért igen nagy visszaesést jelent. A forint pedig ront továbbra is, 317 az USA dollárral szemben, itt már nagyjából 10-12 forint. Az elmúlt időszakban a forint fizetőértékének romlása. Hol tankoljak.hu ma is itt találja a kiegészítéseket. Ha történik valami, akkor a Besten én pedig hozom. Dani tájékoztat minket, jönnek a legfrissebb hírek. Hőségriadó, erről beszélünk majd 5-kor.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Középkori várjátékok. Egy igazi forgatag Boldog kővárában. Látványos felvonulás, lovagi tornák, kopjatörés, zászlóforgatók, muzsikusok, csapravert hordók, incsiklandó sültek. Augusztus 1-én vár Boldogkő. www.boldogkővára.hu.
5: Figyelem! Utolsó eladó új lakások a Vasgyár utcai prémium lakóparkban.
6: 860 ezer forintos négyzetméter ár.
5: Akár hitelre, 10% kezdőbefizetéssel, karácsonyi átadással. Részletek balanszingatlan.hu
6: vagy 0670 555 02 12.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán, véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zeneszóstón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a Co-Move projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a Zenes Hóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyereksóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 5 óra után 4 perccel továbbra is a legnagyobbak velünk, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és hát van még néhány dal előttünk, meg rengeteg info, hőségriadót rendeltek el. Ide jönnek első gondolataim, és már is indulunk egy fél dolláros dal. A 50 Cent és a PIMP jön.

0: legjobb zenék. Legjobb zenék. Változatosan. Változatosan.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Na gyerünk!

Solalma énekelt, a Pánik pedig a Honeybees dala, melyet hallgatunk, mely dúdolunk a folytatásként, és tájékozódunk a hőségriadóról, ahogy ezt már beharangozhattam. Olvashatja ezt az MTU oldalán, a Best FM oldalán is, és nézzük a hírt. Csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos az ország egész területére a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb adatai alapján. Ugye bőven 30 fok felett leszünk, 38-at is láttam az előrejelzésekből, de majd frissítjük ezt nem sokára, hogy tudjuk, hogy a holnapi napban mire számolhatunk. Azt tudja, hogy a ma délutántól kezdték felcsavarni a hőmérő higanyszálát, kezdtek oda csavarni a sütőnek, és igen, jó kis 40 fok elé nézünk. A következő néhány napban újra itt a forróság, nyáron pedig nyár legyen, a hőségriadóra érdemes készülni. Figyeljünk a napon tartózkodás szabályaira, 11 és 15 óra között csak akkor, hogyha muszáj, és a megnövekedett folyadék igényünkkel is számolnunk kell. Jó, figyelmet, óvatosságot kérek mindenkitől, és folytatjuk dalokkal, a Pánikkal, a Tom Novi féle Take It-tel, és majd a Passport is velünk mindjárt.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei

Man in Black, nekem a film nagyon tetszik, a harmadik rész is egyébként, pedig a folytatások nem szoktak mindig jók lenni, kivétel a Terminátor filmek. Back to Black, akár péntek, akár szombat, ezzel folytatjuk, na meg a NOV ügyfélfogadási idejének megváltozásával, melyet szintén elér a Best FM oldalán. Nyári szabadságolások itt is, ott is, máshol is, így már egy kicsit rövidített nyitvatartással kell készülni már augusztus 7-én péntektől, mely hát nagyjából a délelőtre korlátozódik szerda kivételével, egyébként 20-án, 21-én, augusztus 20-21 zárva tart majd a NOV ügyfélszolgálata, de hát ezzel talán semmi gond nincs, mi is pihenünk majd 20-án, ugye? Mindent intézhet digitálisan, a DAB segítségével, vagy az ügyfélkapu plusszal, ahogy ez lenni szokott, tájékozódjon tovább a Best FM oldalán. Akár péntek, akár szombat a dal már pörög. Since You'll Be Gone, és majd a Compact Disco is te meg én.

lehet ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Éget a nap, énekelt a Walmar csapat a Manuel-el, és Paul Johnsonnal jön majd a Get Get Down, hozva a lendületes perceket. Hát éget a nap, majd a következő napokban tutira. Egyébként már most is érezzük, hogy meleg van, pedig csak 29-et mutatnak a hőmérők is. Hol van ez a 39-hez, mely a következő napokban érkezhet csúcsként. A holnapi startban 14 fok lehet, ez még jócskán elmarad a július végi átlagokhoz, de már 31 fok lesz a legmelegebb órákban. Zavartalan napsütéssel 8 órakor már 20 fokkal számolhat, egészen este 8 óráig 26 fokban telik majd a perc, úgyhogy én azt gondolnám érdemes kihasználni a szerdát szabadtéri programokra. Aztán hát néztem itt a távlati adatokat, a péntekben 37, a szombatban 38, a vasárnapban 39 fok is lehet. Aztán a jövő hét közepén lesz egy kis visszaesés, pár nap felhő, egy kis eső maximum, de akkor is 34 fok körül alakulnak majd a maximumok. Itt van tehát újra a nyár. Végre mondhatnánk ezt, bár a 39 fok szerintem túlzás. 29-ére kalendárium, névnaposok, Márta és Flóra. Mindenkinek jó ünnepli és boldog névnapot kívánok, és már folytatjuk dalokkal. Jön a Get Get Down Paul Johnsonnal, és berregnek a repülők.

én tudom. Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: gyorsan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is röppent ez a 4 óra, mindjárt 6, amikor is a Night Shift számít megtisztelő figyelmére. Funky dalok, a folytatásként én pedig irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Hangerőt fel. Tartson velem holnap is, délutánban számítok figyelmére, 2 után itt leszek, Déken István vagyok. Viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatal kora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a II. Régészeti Gasztronómiai Fesztiválon. Balognész Hűt Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
3: Volt nekünk egy régi Magyarország ízei gasztrórendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Hellebrand Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyaloglószámát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán, véget ér az Alatás Szabolcsban. Folytatódik a zene sóstón. Kis Dániel vagyok. Lakossági fórumot tartanak Nyíregyházán csütörtökön délután a CoMove projekt keretében. A program célja, hogy a helyi közösségek bevonásával olyan innovatív közlekedési megoldások szülessenek, amelyek javítják a vidéki és periférikus térségek mobilitását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya. Azt írják, a projekt részeként Nyíregyháza térségében egy igényvezérelt közlekedési szolgáltatás előkészítése és tesztelése zajlik, amelynek kialakításában kiemelt szerepet kapnak a helyi közösség tapasztalatai és javaslatai. A fórumon a résztvevők megismerhetik a projekt célkitűzéseit, a tervezett tesztüzem részleteit, valamint lehetőség nyílik kérdések, vélemények és javaslatok megfogalmazására is. A helyszín a Technológiai Transfer Központ lesz. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítása Szabolcs-Szatmár-Belekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termelést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Hozzátette, az őszi növények vetés területe a korábbi évekhez képest mintegy 4000 hektárral nőtt Szabolcs-Szatmár-Belekben. Az őszi árparatása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ezen a héten is folytatódik a zene sóstón. A nyár egyik legkedveltebb szabadtéri programsorozata már a 10. évadát ünnepli idén. Szerdánként és szombatonként várják ingyenes koncertek az érdeklődőket a sóstói piac területén. Most szerdán az Alapvetők zenekar áll színpadra. A gyereksóstó keretében pedig vasárnaponként szerveznek interaktív programokat. Koncertekkel és szórakoztató műsorokkal várják a legkisebbeket. A részletes program elérhető Nyíregyháza turisztikai oldalán. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Dudolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM. Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Továbbra is járnak a retróbuszok. Kis Dániel vagyok. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófa védelem közölte, nagyobb csípő szúnyoglárva tenyészőhelyek továbbra sem alakultak ki. A tavak szegélyeiben mocsári élőhelyeken fejlődő mocsári szúnyogok rajzása ugyan megkezdődött, de nem kell tömeges jelenlétükkel számolni. A héten célzott kezelések 4 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek. A holtágakat, vízparti agglomerációkat veszik célba a kezelésekkel. Itt biológiai lárvagyérítést is végeznek a szakemberek. Kitérnek arra is, hogy az inváziós fajok visszaszorítása és terjedésük megakadályozása érdekében fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdombrád és az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa, megyei selejtezője is egyben. Augusztusban is nosztalgiázhatunk, ezúttal is járják Nyíregyháza utcáit a retro autóbuszok. Csütörtöki és szombati napokon, valamint augusztus 20-án és 23-án is utazhatunk az Icarus 280-assal. Több járatvonalán is feltűnik majd a jármű, mások mellett a 8-as, az 55-ös, a 11-es vagy a H32-es vonalán is. A részletek a MÁV csoport honlapján érhetők el. Saját nevelésű játékosával, Végső Bálinttal is szerződést hosszabbított a Hübner Nyíregyháza BS. A kosárlabda klub közölte, a 23 éves hátvéd 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között, 2023-tól vált alapemberévé a csapatnak. Az elmúlt szezonban 31 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és fiatalkora ellenére a nyíregyházi kosarasok egyik legrutinosabb játékosa. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Régi idők ízeivel készültek. Nyíregyházi érmek az atlétikai OB-n. Augusztus végén rajtol a megyei kupa. Kis Dániel vagyok. A történelem illata lengte be a Sóstói Múzeum falut a II. Régészeti Gasztronómiai Fesztiválon. Balognész Hűcs Zsuzsanna igazgató kiemelte, minden előadást teltházas érdeklődés kísért.
3: Volt nekünk egy régi Magyarország ízei gasztrórendezvényünk, amit tulajdonképpen elvitt a rengeteg falunapi közösségi program, és nem tudtuk újra gondolni, és a Nemzeti Régészeti Intézet segítségével és a régészek kapcsolatával tudtuk újra gondolni ezt az egészet. Ez nem egy könnyen fogyasztható rendezvény. Itt nem az van, hogy teletömöm a hasam finom magyaros ételekkel, hanem itt bizony tudást, ismeretet is átadunk, folyamatosan mennek előadások, mindenféle korban, mindenféle témában, és az ételek is különlegesek, én azt gondolom, hogy rendhagyóak, meglepőek, és hát hozzá kell szokni ahhoz, hogy más ízvilágot kínálunk itt.
2: Budapesten rendezték meg a 131. atlétikai magyar bajnokságot, amelyen szép nyíregyházi eredmények születtek. A Nyíregyházi Sportcentrum 2 arany, valamint 1-1 ezüst és bronzéremmel továbbá értékes helyezésekkel zárta a viadalt. A szervezet közölte, Helebrant Máté magabiztosan nyerte meg a férfiak 5000 méteres gyalogló számát, Szikszai Róbert pedig a diszkoszvetők között bizonyult a legjobbnak, ugyancsak diszkoszban Kerekes Dóra bronzérmet szerzett. 3000 méter akadályfutásban pedig Kászabó Gabriella állhatott fel a dobogó második fokára. Augusztus 26-án rajtolnak a megyei kupa küzdelmek, ezúttal 27 sportegyesület adta benevezését. Az első fordulóban 22 csapat mérkőzik meg, míg 5 egyesületet Gyulaháza, Ibrány, Nagyecsed, Újdonbrád, az NB3-ból kiesett Sínyő csapatait kiemeltként kezeli a versenybizottság, közölte az MLS Szabolcs-Szatmár Beregi területi igazgatósága. Az első forduló sorsolását augusztus 10-én tartják. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kupa ezúttal is a jövő évi labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője is egyben. Híreink végén pedig részletesen Nyíregyháza várható időjárásáról. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább záporizivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza.

0: FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóval, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon szeretem, hogy volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
2: Ez a 103.9 Best FM.

fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
0: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
4: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Megadjuk a városlimusát. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez a 103.9 Best FM.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: nem.
1: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Otthon, autóban, munkába menet, a Best